0: kutások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, faluséták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrij Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év táblatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrij Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Lady. 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Zahar Pált Ipolyság polgármesterét hallják.
3: Akkor 3 évvel ezelőtt szerződés aláírásával nem elkezdődött valami, hanem a meglévő, működő partnerségeket helyeztük magasabb szintre. Ma már ezeknek kézzelfogható eredményei vannak, hisz a két város 1000 szállal kötődik egymáshoz. Elég csak megemlíteni a könyvtárainkat, iskoláinkat, kulturális életet, de ezen túlmutatóan látni kell azt, ami talán a legfontosabb mindközül, hogy hiába szakították szét ezt a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták szétszakítani. Lehet békediktátumot aláírni, lehet térképeket, államhatárokat rátrajzolni, fegyveres erővel új rendet kikényszeríteni, a magyar emberből az összetartozás érzését nem lehet kiirtani.
0: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. Szabó Lászlót, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkárát hallják.
4: Kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok, és a drónok száma is több volt, mint a tavaly évben. Időben elkezdtük maga a szervezést, már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy itthű koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok a kis fűjelző birétákat, ilyen nagyköröm, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. Ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük. Pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az alföldön egy kicsit előben lettek az őssupák nálunk, is kezdenek már.
0: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnest a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatónőjét hallják.
5: A címerekkel írt történelem című vándorkiállítás kiválóan illeszkedik múzeumunk történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez. Ez a helyszín méltó otthona ennek a tárlatnak, hiszen múzeumunk alapítója Felső Győri Nagy Iván, akinek idén ünnepeljük 202. évfordulóját a születésének. Életművének tekintélyes részét teszik ki a címertani kutatások. Főműve a 13 kötetes Magyarország családai címerekkel és nemzetrendi táblákkal az 1000 éves magyar múlt nemesi családainak és címereinek első enciklopédikus jellegű feldolgozása. Bár Nagy Iván heraldikai munkássága és Pécsi L. Dániel címer kiállítása a magyar címertan két merőben eltérő korszakát és módszertanát képviseli, alapvető céljuk azonos. A magyar nemzeti identitás és a múlt megőrzése a heraldika eszközeivel.
0: A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, terül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak. Fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Zahar Pált Ipolyság polgármesterét hallják.
2: Akkor 3 évvel ezelőtt szerződés aláírásával nem elkezdődött valami, hanem a meglévő, működő partnerségeket helyeztük magasabb szintre. Ma már ezeknek kézzelfogható eredményei vannak, hisz a két város 1000 szállal kötődik egymáshoz. Elég csak megemlíteni a könyvtárainkat, iskoláinkat, kulturális életet, de ezen túlmutatóan látni kell azt, ami talán a legfontosabb mindközül, hogy hiába szakították szét ezt a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták szétszakítani. Lehet békediktátumot aláírni, lehet térképeket, államhatárokat rátrajzolni, fegyveres erővel új rendet kikényszeríteni, a magyar emberből az összetartozás érzését nem lehet kiirtani.
0: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával főkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. Szabó Lászlót, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkárát hallják.
3: Kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok, és a drónok száma is több volt, mint a tavaly évben. Időben elkezdtük maga a szervezést, már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy ifjú koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok a kis fűjelző birétákat, ilyen nagy köröm, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. Ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük. Pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az alföldön egy kicsit előben lettek az ősufák nálunk, is kezdenek már.
0: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnest a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatónőjét hallják.
4: A címerekkel írt történelem című vándorkiállítás kiválóan illeszkedik múzeumunk történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez. Ez a helyszín méltó otthona ennek a tárlatnak, hiszen múzeumunk alapítója Felső Győri Nagy Iván, akinek idén ünnepeljük 202. évfordulóját a születésének, életművének tekintélyes részét teszik ki a címertani kutatások. Főműve a 13 kötetes Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal az 1000 éves magyar múlt nemesi családainak és címereinek első enciklopédikus jellegű feldolgozása. Bár Nagy Iván heraldikai munkája munkássága és Pécsi L. Dániel címer kiállítása a magyar címertan két merőben eltérő korszakát és módszertanát képviseli, alapvető céljuk azonos. A magyar nemzeti identitás és a múlt megőrzése a heraldika eszközeivel.
0: A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket. Terül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak. Fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
7: Jó rádiózást és szép reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok, kedvesek! Péntek van, a hét utolsó munkanapja, úgyhogy ezt még kibírjuk, és jön a jól megérdemelt hétvégei szórakozás rengeteg programmal. Ebbe fogom majd szemezgetni Karvas Annyival, mert hogy ő is itt van. Jó reggelt!
8: Újra itt a nyár, jó reggelt, péntek reggel már.
7: Igen, jól van.
8: Így van, június 5-e péntek reggel van, és nyár van, boldog nyarat mindenkinek, újfent, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 95.7-en és a 91.9-en. Névnaposaink a Fatime, aztán Ferdinand, Bán, Béke, Bonifác, Fernando, és Regő nevű hallgatóink, ja, meg a Zinák is ünnepelnek. Sok boldogságot nekik, na meg persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Viber számunk 0635 66 22 62, az üzenetrögzítős telefonszámunk 0635 95 7 95 7. Környezetvédelmi világnap a mai 54 éve.
7: Hát ez óriás.
8: A környezetünket, és vigyázzunk is a környezetünkre. Jó rádiózást kívánok nektek így előjáróban is.
7: Köszönjük szépen, és hogy milyen fogunk foglalkozni, ha péntek van, akkor programajáros péntek, és ugye most egyrészt megyünk Balassagyarmat felé, mert hogy a holnapi napon lesz az Öröm a Zenetehetség kutató balassagyarmati állomása, szortírozója, versenye, a negyedik palóc futam, ugye ez neki a kis alcíme, a megnevezés, úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd drága műsorvezető társunkkal, Lombos Marcival. Előtte pedig vece veled, forgatag, mert hogy Ipoly vecén a holnapi napon hát egy nagy-nagy banzáj lesz, és igen, abban egyébként nekünk is van egy pici közünk, ezt majd elmondjuk, hogy miért, úgyhogy Lesz majd erről is szó, a tervek szerint hét után a Szőlősi Kornél polgármester lesz majd a vendégünk. Úgyhogy így állunk össze, Sanyika. Rendben?
8: Szuper, rendben. Azt gondolom, akkor kezdjük is el.
7: Mehetünk is.

És akkor itt is vagyunk, jó reggelt, és születésnaposunk van, mégpedig Freddie Stone, aki ugye a Sly and the Family Stone egyik alapítója, úgyhogy ezzel a nagyon klassz funk, soul, rock zenekarra fogunk egy picit foglalkozni, amely hát gyakorlatilag a 60-es évek végén újra definiálták azt, hogy hogyan kell egy modern pop zenekarnak szólnia, mérföldkő a banda, egy másik okból is, úgyhogy erről beszélgetünk majd, vagyis hát egy-két infót mondok majd ezzel kapcsolatban nektek, addig is az egyik legnagyobb slágerükbe belehallgatunk.

0: Szerintem már ezt valami filmben, és amikor hallhattad már ezt a nótát, én mondom.
1: Ismerős is, de hasonlít az I Feel Good-ra is.
0: Hát, hogy a funk, soul, igen, tehát, hogy benne vannak a fúvósok, jó kedv, egy igazi indítós nóta ez. A Sly and the Family Stone-tól a Dance to the Music. Ugye, ahogy mondtam, a 60-as évek végén újra definiálják azt, hogy hogyan lehet egy ilyen zenekarnak működnie, akár a funk, soul, a rock történetében. Szóval az egyik legérdekesebb dolog velük kapcsolatban az, hogy az első igazán sikeres vegyes nemű és vegyes bőrszínű zenekarok egyike volt. Tehát csajok, srácok egy bandában, afroamerikaiak, fehérek egy bandában először. És ugye a 60-as évek környéket, azért a szegregáció, meg minden azért itt nagyon keményen ment még. És éppen ezért a társadalmi szempontból, ugye nem csak így zenei, hanem társadalmi szempontból is egy nagyon-nagyon erős üzenete volt ez, mert hogy fekete és fehér zenészek, férfiak és nők egy színpadon, egyenrangúan, egy bandában szerepelnek. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt gyakorlatilag az amerikai popkultúra életében.

Mások között egy-két érdekességet tényleg magáról a zenekar. Ugye motorja az nem volt más, mint Sly Stone, aki ugye egyszerre volt zeneszerző is, producer is, előadó is, tehát hogy egy ilyen mindenes volt, és egyik titka a hangzásnak az volt, hogy nem hagyományos szól témákat, meg sémákat követtek, hanem ilyen rockos gitár alap volt, egy kis pszichedelia, funk groove-ok így keveredtek, és akkor nem egy ilyen tipikus funk szól, hanem ilyen kis fúziós sztori volt, és ugye érdekesség az, hogy a zenekarnak az élő fellépései azok nagyon legendásak voltak. Egy ilyen kettősség jellemezte ezeket a bulikat, mert hogy egyrészt egyszerre voltak fegyelmezettek, ugye, mert hogy fúvós volt, tudod, Sanyi, tehát kell a takt, meg minden, a sodorjon, meg húzzon, de ugyanakkor meg teljesen kaotikusak is voltak. Volt, hogy egy tag nem jelent meg időben, improvizációba fulladtak a koncertek, mert elfelejtették, hogy merre járnak, és amikor az egész egyébként végül is a végére megint összeállt, akkor tényleg egy ilyen brutálisan energikus koncert lett. Úgyhogy jó a Sly and the Family Stone. Tehát, hogy én, ha már ilyen funk meg szóról van szó, akkor mindig ilyen 60-as évek környékét hozom előre, mert hogy óriási örökséget hagytak, mert hogy mondjuk ugye a funk későbbi nagy nevei, George Clinton, vagy a Parliament funkadelik világa, azok szerintem nagyon sokat merítettek ebből az egészből, úgyhogy tessék a mai napon ezzel a bandával foglalkozni kicsit.

0: Nézzünk körbe, kedves hallgatók, hogy június 5 mit tartogat a számunkra. Ugye, ahogy mondta Sanyi, ugye reggel szintén, hogy ugye ez a környezetvédelmi világnap van, de a mai nap a Szent Bonifác napja is, aki a sörfőzők védőszentje többek között, úgyhogy Isten áldja innen és a Megafon stúdiójából az összes sörfőzőt szerte szét itt Magyarországon meg a világban. Aztán 1473-ban megjelenik az első magyar nyomtatott könyv. Hess.
1: Nagy dolog.
0: Vagy Hess András nyomdájában csinálták.
1: Szerintem Hess, nem?
0: Hess, igen. Valószínűleg egy dél-németországi vastag fehér papíron, latin nyelven kerekített antikva betűkkel a 67 levélje terjedő Chronica Hungarorum volt az első könyv, amely, igen, szövege egyébként több önálló történetből, azok összeolvadásában jött létre, a második szakasz pedig ugye első Lajos magyar király halálától Mátyás moldvai hadjárataig tart. Úgyhogy azért 553 éves az első magyar könyv.
1: Szép.
0: Aztán Váci vonatkozás, ugye, mert ugye mai napon megszületik Császár András, ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek folyatékosok szószólója, 1745-ben ugye a nevét egymi viseli Vácon, úgyhogy rájuk is gondoltunk. Szarvas József a mai napon 68 éves, egy imádott színész, és hát a végére tartogattam egy minden évben elhangzó tényt és történetet, mert hogy a mai napon elindult Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé 1883-ban.
1: Ó, de jó, hát tudod, hogy én utaztam.
0: Tudom, éppen ezért mondom. Éppen ezért mondom, hogy...
1: Hálókocsis szerelvény volt, fantasztikus volt. Tehát 21 óra volt a menetidő Budapest és Párizs között vonattal.
0: Csodálatos.
1: Vagy 23, nem is tudom. Hát busszal 26 óra volt, tehát busszal is megtettem ezt az utat, akkor 1650 kilométer.
0: Micsoda kalandokban volt neked részed, Sanyi.
1: És még micsoda kalandokban lesz is rész.
0: Bizony. Na, hát megyünk is tovább, megnézzük egy régi Nógrádot.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Egy piacról szóló cikk az, amivel most foglalkozunk, még pedig olyan címmel, hogy tető a piac fölött, 1986-os Nógrádban előttünk. A balassagyarmati piac nem tartozik a legkorszerűbbek közé. Régóta okoz gondot, hogy esős napok elázik az őstermelők és vevők egyaránt. Ezen a gondon enyhített a Nógrád megyei szolgáltató vállalata, vegyesipari lányvállalata, amely befejezte és átadta azt a munkát, amelynek jó részét ellenszolgáltatás nélkül végezte el. Tehát mi a lényeg az, hogy a piac elárusító helyé fölé 340 négyzetméternyi területen fémszerkezeten nyugvó tetőt hoztak és húztak a szakemberek, úgyhogy innentől kezdve nem fognak ázni a fiatalok és az idősek sem, úgyhogy visszamegyünk az időben és egy picit piacolunk, még pedig Gere József balassagyarmati helytörténésszel. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
0: szervusztok! Már arra vagyok kíváncsi, hogy lett, mert volt téma piac, de hogy neked mik az emlékeik egyébként akár a rendszerváltás környékről, vagy mondjuk itt a 90-es évek közepéről, hogy mennyire volt pezsgő és ekte igazi piaci lét, ugye sokszor beszélgettünk itt ugye lengyel piacról is, ott nem tudom én a Széchény gyarmat közötti piacról is, tehát voltak azért itt már piacos témák, de hogy így, ha visszaemlékszel, akkor jó közeg volt, hogyha mondjuk lementél oda és akartál vásárolni, Józsi?
3: Hát én úgy, hogy is mondjam, én a piacon szocializálódtam,
0: na,
3: és a Hunyadi utcában laktunk,
0: ja,
3: a húszám alatt,
0: persze, azt
3: és ugye édesanyám az virágokkal foglalkozott, és járt ki árulni, és hát ugye én a 60-as évek eleje piacától, amióta Hunyadi utcába költöztünk, 62-től, tehát kisrác voltam, 2 évesén, nekem onnan vannak emlékeim,
0: az
3: ugye
0: jó.
3: Akkor egy viszonylag új piac volt, mert ugye azt beszéltünk róla, hogy a zsinagógát, amikor a német barátaink berobbantották a közepét, akkor megint egy gyarmat egyik hülyesége helyre lehetett volna állítani, de ugye baleset veszély miatt még a négy tornyon még robbangattak, és akkor eltakarították az egész épületet.
0: Ezt nem is tudtam, hogy akkor azért megmenthető lett volna az épület.
3: Hát jó, ja, kellett volna vele dolgozni, de nem biztos, hogy le kellett volna bontani. Ugyan, de a vasútállomás esete. Azt is lehetett volna helyrehozni, vagy egy nem olyat visszaállítani, mint amilyen volt eredetileg. Ferencváros például nagyon jó példa, Ferencvárosi pályát, azt is szétbombázták, de mégis az eredeti épület van, nem két emeletes, hanem földszintes. Egyes helyeken egy emeletes.
0: Na,
3: lényeg az, eltakarították, és a mai, ahol a asztalok vannak, és ez a fedett rész, hát itt állt az épület tulajdonképpen. De kezdetben nem így nézett ki, hanem lebetonozták a területet,
0: igen,
3: és három asztalsor volt, amelyek betonból voltak. Én előre gyártott beton elemek voltak, ami hasonló stílus képzeld el, mint a beton deszka kombináció padok.
0: Oké, megvan.
3: Csak ez ilyen stand volt, ez ilyen villa alakú betonelem volt, és szintén betonlapok voltak berakva. És fölötte volt ám tető, ilyen félkör alakú, zöldre festett plétető, ilyen ívelt, valami három sor volt. Na most ez annyira jó volt, hogyha esett az eső, akkor magára az asztalra nem esett, de már a árusnak húzódni kellett, hogy ne ázzon meg. Hmm. És volt egy kör, az körül ott, ahol most a mindenféle üzletek, pavilonok épültek ott egy rakáson. Ez a fedett rész mögött, ott egy kör volt, és ott volt a terményárusítás és az állatárusítás, ez ugye csirke nyúl. És nagyon nagy élet volt a piacon, tehát az minden nap, még szombaton is elég kemény forgalmat, nem voltak ilyen árusok, tehát a terményeket hozták be a faluból vonattal, ahol nem volt vonatott busztal, ilyen összekötött lábú szegény csirkéket, ott árulták. Tehát nagy élet volt.
0: Visszasírjuk még ezeket a szegény csirkéket azért a manapságon,
3: hát,
0: azt mondom.
3: Igen, ugye, mindig az ő pártjukon voltam. Na most a hétfő volt a hatalmas nagy piac, az hagyományos volt, tehát ezt a háború előtti időkből örökölte a piac, ugye Óváros téren volt, de hogy átköltöztették ide, ez jött. Ez volt ugye a használt szik piac, a kirakodó vásár. Ugye ez is egy nagyon szegény és szomorú történet volt, mert a legtöbb árus, az özvegy nénikék a meghalt férjeiknek a ruháit tárolták. Tehát ebből indult ki aztán a használt szik piac, de mint kisgyerek az nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy mindig hétfőként volt rúzbalonárus, mindig volt törökmézárus, és mindig volt pattogatott kukoricárus, ugye a többi napokon is volt. Aha. Tehát én mindig anyuval kimentem, akkor vagy törökméz, vagy pattogatott kukorica, ha valami nagyobb ünnep volt, akkor lufi. Tehát ez volt a nagy piac, és hát ugye tényleg valamikor a 80-as évekre ez nagyon-nagyon kinőtte magát, meg leamortizálódott, mert ezek a plétetők, ezek elrozsdásodtak, a hengesztések elengedtek, a szél csavargatta le, és hát akkor létesült a jelenlegi piac. Ugye a kő asztalokat, azokat megszüntették, és most ilyen acélszerkezetű asztalok vannak.
0: Igen.
3: De a 70-es években volt egy terv, ez lehet, hogy meg lehet találni az újságokban is, hogy le akarták bontani a Hunyadi utca, Fő utca sarkán az összes épületet.
0: Igen.
3: És egy ilyen emeletes, kétszintes ilyen piac vásárcsarnok szerű valamit, itt Tarjánban, ami hasonlót szerettek volna csinálni, aminek ugye lett volna egy valamilyen arculata ide ki a Fő utcára, lett volna a Hunyadi utcára, és hát az tényleg ott valószínűleg különféle árusoknak lettek volna üzlethelységeik, meg ez a szabadtéri funkció, ez valami betontető alá ment, de hát nyilván valószínűleg nem volt pénz, csak a nagy fellendülés volt, és akkor helyette lett ez a ma is látható acél szerkezetű, meg azt hiszem kezdetben ilyen PVC hullámpala, most talán polikarbonát, tehát
0: van. Igen, ott volt cserélve. Így van. Oké, Józsi, köszi, egy pár nap, és akkor megint folytatjuk majd veled a visszaemlékezéseket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Rendben.
0: Szia, minden jót.
3: Elhúztok, minden jót.
0: Szia, mi pedig dalokkal megyünk, és aztán hallgassátok meg majd a hetes híreket is.

0: Elvis, vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
11: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert

0: téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
1: Vali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
0: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. ekiautóház.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Balassa gyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassa gyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassa gyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassa gyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
7: Időjárás.
6: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: Nyékiautóház.hu.
8: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
9: Nagyot szól.
11: Elmúlt 7-3 perccel, nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek, jó reggelt a most ránk tekerőknek, indítjuk a startmenü második óráját, és ha péntek van, akkor programajánlós péntek van, a mostani hétvége is brutálisan erős lesz itt a környékünkön, úgyhogy erről lesz majd szó ebben az órában is, meg a következőben is. Sanyika, jó reggelt, neked is!
12: Jó reggelt kívánok, sziasztok, így van, június 5-e péntek, van, ahogy Ádám is mondta, és hát óvjuk, vigyázzunk a környezetünkre, ugyanis a mai nap környezetvédelmi világ. Nap, ahogy reggel is mondottam, remélem mindenki jól érzi magát, jól van, és akkor jönnek a megastágerek, és hamarosan érkezik is az első téma.

0: Programajánlós péntekünk első napi rendi pontja, Ipolyvece. Mikor voltál utoljára Ipolyvecén, drága Sanyikám?
1: Hát, nem tudom. Biztos elmúlt egy éve, csak így átmenő volt ez a napi rendi pont, ez úgy hangzott, mint a parlamentben. Nézzük első napi
0: rendi. Így van, a programajánlós péntekünk első napi rendi pontja, Ipolyvece, majd a második ezt Balassagyarmat, de most Ipolyvece. Nem voltál már egy éve legalább.
1: Nógrád megyébe sem megyünk.
0: Szép, vagy mondhatom. Hát mikor, ha máskor nem, akkor most kell jönni Ipolyvecére, mert hogy Vece neked, Vece veled fergeteg lesz a holnapi napom. Nem emlékszel rá, amikor Szőlősi Kornéllal beszélgettünk erről, ugye?
1: Valami rémlik amúgy.
0: Igen, egy jó kis történet volt, hogy azért egy picit, mint ugye friss polgármester annó, ugye egy kicsit a közösséget akarta bedurrantani, és hát valami fajta olyan szlogent, vagy mondást találni, ami azért mondjuk új alapokra helyezi az Ipolyvecei közösséget, és ugye Vece neked ezt kitalálták, és így köszönnek, már mi is így köszöntünk annó, hogy Vece neked Kornél szevasz, és ugye ehhez tudnak még variálásokat összehozni is, például a Vece veled fergeteg lesz, ami hát kvázi egy falunap, minden falunapos csinyával, binnyával, ugyanakkor vannak olyan kis a plusz dolgok hozzá, amelyek, hogy mondjam, egy picit más színben tüntetik fel a sztorit, ugyanis például meghirdették még úgy május közepe tájékán az AI fergeteg himnuszt, mert hogy ugye alkossuk meg együtt a fergeteg hivatalos himnuszát, tehát a Vece veled fergetegnek a hivatalos himnuszát, és ugye hát nyilván lehet az AI-hoz nyúlni, és ugye május 31-ig várták a beküldését, akkor addig lehetett beküldeni, utána volt egy szavazás is, és hát például, hogy ilyennel dobják föl ezt a történetet, ami szerintem egy tök kreatív dolog, ugye? Tehát valami plusz, amelyet, hogy népzene, néptánc, íze, hagyományőrzők, táncosok, ilyen zene, olyan zene, stb. Mulatos, meg ami kell, mondjuk egy ilyet még rádörrentesz, ugye?
1: Igen, ettől színesebb lesz, változatosabb, érdekesebb, és akkor a beküldési határidő volt május 31-e.
0: Igen, leszavazták a többiek, nem tudom pontosan mennyi volt, és akkor majd most lesz valahogy, talán majd elmény hirdetés, lehet ugye Vece veled fergetegem, vagy erről beszélgettünk mindjárt a Kornélral, úgyhogy sok minden lesz, ugrálóvár, arcfesztés, csiramtetkó, kézműves foglalkozások, népi fajátékok, óriás darc, óriás buboréklabda, a talentesen sportmutatója, interaktív természetvédelmi programok lesznek, mert nagyon a Dunaipoly Nemzeti Park is, egész nap helyben készült egy tálételek, finomságok, ami kell, és hát majd átbeszéljük azt, hogy milyen programok lesznek még a színpadon, mert hogy már a kaponyítás 10 óra környékén bedörren, és 11-től egészen nagyjából éjfélig éjszakában nyúlóan lesznek majd különféle programok. Úgyhogy Szőlősi Kornél mindjárt a vendégünk.

0: Vece veled forgat a Geza témánk ebben az órában. Nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ugye az első programajánlós menüpontunk az, amelyel foglalkozunk. És ugye elkezdtük mondani azt, hogy hát tényleg azért itt egyfajta kis átalakulás, közösségi megújulás volt az, ami jellemző volt az elmúlt időszakban, az elmúlt években Ipoly Vecén, és ugye itt a Vece neked, jelszó és köszönés, mint olyan már azért tényleg ott.
1: De ez
0: a...
1: jó, mert ez egy jó kívánság.
0: Abszolút, abszolút. Vece veled, fergeteg, Vece neked. Vece veled, tehát, hogy Vece. Nagyon jó az egész sztori. És ugye erre a kis szójátékra húzták fel egyébként most a holnapi forgatagot is. És ami fontos még, azért azt itt az előzőkben nem mondtuk, de azért azt most majd mondjuk is, erről majd Szőlősi Kornél is fogok egy picit beszélni, hogy ugye 10 éves lett a rádiónk az idei évben. Ez az egy nagyon fontos igen, dolog a mi életünkben. Így van, és hát több települési rendezvényhez is csatlakozunk, mint társszervező, lehet ezt így egyébként mondani. És ugye ennek évfordulója kapcsán az a nyár folyamán több helyen is ott leszünk, és több rendezvényen is megmutatkozunk. Az egyik ilyen első, az egyébként nem más, mint Ipoly Vece, és egy picit beszálltunk itt a szervezésbe is, meg a támogatásba is, úgyhogy erről is fogunk majd beszélni egy picit, mert hogy ugye egyfajta jubilomi programsorozatról van szó a mi részünkről, ami ugye egész nyáron fog folytatódni, és ugye új helyszíneket is majd be fogunk jelenteni, amik ilyen kis kooperálásban történtek, úgyhogy a jubilomi 10 évhez kapcsolódóan az első partnerünk és az első rendezvényünk, amely kicsikét beszállhatunk, az nem más egyébként, mint a Veceiek drága fergetege. Úgyhogy Szőlősi Kornél polgármester itt van a vonalban, és egy picikét tudunk akkor vele beszélgetni arról, hogy hát milyen lesz a holnapi kínálat, milyen fergeteg az, ami vár benneteket, kedves hallgatók. Szia, Kori, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt, üdv a hallgatóknak!
0: Szia!
2: Igen, köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon méltó felvezetést. Nagyon büszke vagyok arra, hogy megragad bennetek is ez a Vece neked szlogán szemlélet. Mi igen, egyre inkább a minden napjainkat ennek megfelelően éljük, és az ezt reprezentáló közösségi média felületeinken pedig most már lassan ugyanannyi követőnk van Vecén kívül, mint a Veceiek körében.
0: De jó!
2: És ez is volt ugye az egyik legnagyobb célunk, hogy egy ilyen kis települést egyrészt belülről nyilván életre kell kelteni, életben kell tartani, megtalálni az identitását, a helyét a mai változó, rohanó világban, de ugyanakkor el is kell vinnünk a hírét kifelé, mert bármennyire érdekeljük egymást egy falun belül ebben a kis közösségben, előbb-utóbb azért a legjobb dolgok és a legérdekesebb emberek is unalmassá válnak. Úgyhogy ennek jegyében tavaly első, mondjuk úgy hagyományteremtő jelleggel létrehoztuk a Vece veled fergeteg egésznapos rendezvényét, és már akkor arra gondoltunk, hogy ezt minden évben egy picit felturbózzuk, továbbfejlesztjük. És nagyon büszke vagyok arra, hogy már a második évben, a második alkalommal olyan színvonalúnak ítélte például a Megafon Rádió ezt a rendezvényt, hogy valóban elég komoly együttműködésben és kooperációban általatokat is segítségetekkel is tudunk emelni ennek a rendezvénynek a fényén.
0: Oké, szemezkesünk azért egy-két-három fellépőről, hozzuk azért a mézes madzagot, mert hogy ugye egy ilyen össznépi fergeteget azért olyan szempontból gondolom, nagyon jól tudod, hogy nehéz szervezni, ugye hát kvázi mindenkinek egy picit kéne adni, hogy az jó legyen. Ebben nehéz egy ilyen történet, ugye? Egy picit.
2: Hát igen, ebbe, és ezért vált a Vece neked, a Vece veleddé ebben az értelemben, és ez is a rendezvény neve, ugye Vece veled fergeteg, mert itt aztán mindenkivel együtt, aki hajlandó és képes ehhez munkát, produkciót, cateringet, bármit hozzátenni, ilyenkor csörög a telefonom, és tényleg nagyon-nagyon jó érzés, hogy rengetegen vannak, akik kérdezik, ajánlják azt, hogy mivel tudnak besegíteni ebbe. Igen, egy egész napos fergetegről van szó, mert ugye nyilván egy rendezvény szervező, én ugyan nem vagyok az, csak bóklászom ezen a pályán, de azért azt tudom, hogy a gyerekkortól a nyugdíjasokig ilyenkor mindenkinek meg kell találni egy ilyen rendezvényen a neki való szórakozást, és ugye egy héttel korábban volt a gyereknap, vagy hát múlt hétvégén, igen, így ennek van egy gyereknapi jellege is, 10 órától rengeteg gyerekjáték, program, természetvédelmi, a Dunaipoly Nemzeti Park együttműködésében interaktív természetvédelmi programok, szóval egy nagyon komplex, a gyerekek akár ha a színpad elé oda se állnának, akkor is egész nap el tudnák magukat foglalni a futballpályán, de oda fognak állni, mert délelőtt folyamán két színpadi produkció is kimondottan az ő érdeklődési körüknek megfelelően lett kiválasztva. A Paramisi Társulat jön, illetve a Gyarmati Vitalitás tánccsoport egy nagyon szép nyári produkcióval, kompozícióval, és akkor itt egy picit ki is térnék arra, hogy ugye a falun kívül szeretnénk kinyitni a dolgainkat, de azért az nagyon fontos számunkra, hogy bár lesznek majd messzebbről, akár a fővárosból érkező előadók, fellépők, jellemzően nekünk magunknak is meg tudjuk mutatni azokat a környékbeli, a mi életvitelünket ismerő, de általunk személyesen mégsem ismert produkcióknak, szolgáltatóknak a teret ki tudjuk nyitni feléjük, és ennek jegyében igyekeztünk azért több olyan közreműködött fellépőt választani, akik azért itt Nyugat-Nógrádban tevékenykednek, itt ismertek, ez a legfőbb pályájuk. És akkor még egyszer mondom, a Paramisi Társulat, a Vitalitás, a délután folyamán, amikor majd az ebédet elköltöttük, amit szintén helyi környékbeli főzőcsapatok fognak elkészíteni, és akkor délután indul a nagy színpadi előadássorozat. Ebben lesz folklórműsor, néptánc, 15 éves jubileumát ünneplik az Ipoly Vecé hagyományőrzők, mind a női táncosok, mind pedig a férfi énekkórus. Ők fogják bemutatni az elmúlt 15 évüket egy kis gálaműsor keretében. A Felvidékről, Busáról érkezik az Ipoly Vecén már korábban óriási sikert aratott Harmónia Asszony kórus, úgyhogy megvan ez a jó jellege a kora délutánnak, és akkor egy nagyon-nagyon-nagyon Ipoly Vecén szintén visszatérőnek számító, nagyon népszerű elődő Farkas Pisti zenekara fog nekünk nagyon-nagyon-nagyon jó féle roma zenét játszani. Tavaly is óriási sikerük volt, az idén is elvállalták a fellépést. És itt jön egy igazi kuriózum, legalábbis Vece meg a környék életében szerintem feltétlenül, mert mondhatom azt, hogy szerintem mindenki ismeri ezeket az erős ember verseny dolgokat. Magyarországon Fekete Lacit mindenki ismeri, az ő nevét kimondjuk, szerintem mindenki tudja, hogy milyen jellegű dologról van szó, és egy baráti kapcsolaton keresztül sikerült meghívnunk, elfogadta nagyon nagy büszkeségünkre a meghívást Zlatner Zsolt Ipolyságról, aki amellett, hogy 4-5 kontinens biceps világbajnok a több alkalommal, az most az már igen. Harmadszor lett Szlovákia második legerősebb embere, és ő fog nekünk itt élőben egy ilyen erős ember showt, bemutatót tartani, és zseniális Zsolt hozzáállása, mert hogy nem csak, hogy bemutatót tart, hanem szervezett egy helyi erős ember versenyt, amire nagyon hasonló jellegű feladatokat talált ki, mint amiket ők élesben profiként csinálnak, úgyhogy Ipoly Vecén ki fogjuk választani a falu legerősebb emberét, de nagyon komoly feladatokkal és nagyon-nagyon komoly szakértő versenybírákkal, vagy bíróval, Zsolttal, úgyhogy egy nagyon különleges, nagyon-nagyon jó produkciónak ígérkezik, és akkor átcsapunk az estébe. Balassagyarmatról érkezik hozzánk a Smoking Sofa Trio, és...
3: Hogy nem, igen.
2: Hát igen, nem tudom, ismered-e őket, Ádám, ha igen, akkor...
0: Nem, csak azért mondjuk a hallgatóknak, hogy most egy más felállás lesz, mert a Makrai Dorottyát fogjuk kísérni, kvázi egy ilyen fúzió lesz, hogy új dalokat is hozunk, magyar dalokat is hozunk, mellette meg, amiket mi játszunk, én énekeltem, vagy én éneklek, alapvetően abból is kap egy pakkot a Dorottya, tehát tényleg egy jó koncert lesz, úgyhogy meg kell mozdulni miatta is Ipoly Vecére.
2: Veszkén adunk platformot ennek, és nagyon örülünk, hogy ez Ipoly Vecén fog színpadra kerülni, és akkor itt következik majd az a, mondjuk így, ahogy egy fesztiválon szokták mondani, az est fő száma, ugye a Megafon Rádió együttműködésével és közreműködésében a szintén helyi kitődésű, de országos ismertségű, és mondhatjuk, hogy már befutott tévében több alkalommal szereplő Kingfisher zenekar fog egy órás koncertet adni a nagy színpadon. Ez a nap egyik, mondjuk így, fénypontja.
0: Abszolút.
2: És ide az estére már reméljük, hogy az a tavalyi tömeg egy kicsit még megturbozva összegyűlik a színpad előtt, majd amikor a Kingfishers lenyomta a bulit, akkor pedig átcsapunk. Tavaly ugye egy ilyen utcabál jelleg volt hajnalig, az idén pedig DJ Kuti közreműködésével, előadásában nyomunk egy igazi retro diszkót a 60-as, 70-es, 80-as, talán még a 90-es évek stílusában zenéivel is, úgyhogy lehet cipőben, futballpályán leszünk, füves talajon, cipőben, anélkül, bárhogy, strandpapucsban lehet nyomni hajnalig. Egész napos büfé, egész napos ellátás. Erről még, ha megengeded, tavaly már voltak alkalmam beszélni nálatok erről a rádióban, de megerősíteném, hogy Vecén továbbra is működik ez, és óriási nagy tisztelettel és barátsággal köszönöm minden olyan közreműködni szándékozó szolgáltatónak, büfésnek, árusnak, aki megkeresett és nagyon korrektül elfogadta azt a válaszomat, nemleges válaszomat, hogy kizárólag azért nem hozunk be külső szolgáltatókat erre a rendezvényünkre sem, mert amit tavaly, vagy most már másfél éve kitaláltunk, egy ilyen önellátó, önfenntartó jelleggel oldjuk meg
0: nagyon
2: az egész
0: helyesen.
2: Napot. Magunk készítjük az ételeket, helyi vállalkozó jön és csinálja a büfét, és felajánlja a teljes profitot a Veceneked jegyében a Falujavára. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon jó értelmű közösségi szerveződés, ami egyre minőségibb produkciókat, egyre minőségibb ellátást biztosít, évről évre bízom benne, de megtartja azt a jellegét, hogy amit itt ipolyveceiek egy nagyon jó, nagyon fergeteges bulin elköltünk magunkra, a jó érzésünkre, a hangulatunkra, abból is a települést javítjuk. Egyébként a minőség a emeléséhez azon kívül, például a ti közreműködéseteken kívül az is hozzájárult, hogy a tavalyi évben több százezer forintot tudtunk már a tavalyi rendezvények ilyen jellegű bevétel megtakarításaiból az idei rendezvényre fordítani. Úgyhogy ezek nagyon nagy dolgok működnek a gyakorlatban, nagyon szeretjük, összehozza az embereket, nem csak a csapolt sör, meg a fantasztikus szilvás gombóc, mert az idén az is lesz a főzőasszonyaink, a fürge ujjak főzőasszonyok fogják készíteni ott is. A helyszínen, szóval az egésznek van egy ilyen tök jó közösségi jellege, már attól jól érzi magát mindenki, hogy bulizok, megiszok mondjuk egyet több sört, mint máskor, és azzal egyébként szolgáltam a településem fejlődését, gyarapodását, javát, hozzátettem ahhoz, hogy következőre is ugyanilyen jó rendezvények lehessen.
0: Kori, holnap találkozunk. Jó?
2: Úgy legyen, várunk szeretettel nem csak benneteket, nem csak a Megafon Rádiót, hanem Ipolyvecéről, a környező településekről, Nyugat-Nógrádból és a felvidékről is mindenkit, aki nagyon jól akarja magát érezni reggeltől estig az Ipolyvecei futballpályán holnap. Köszönöm, Ádám!
0: Köszönöm én is! Szia-szia!
2: Szervusztok!
0: Vece veled, gyerekek, ez kell csak! Na, jó, találkozunk holnap, még azért összefoglaljuk azt, hogy mi is vár tényleg rátok holnap Ipolyvecén.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes, az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
3: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Vete veled, Fergetek, szerintem mindent megtudtunk arról, hogy mi vár rátok holnap. Ipoly Beccén, Szőlősi Kornél polgármestere volt a vendégünk, és hát mindent is elmondott. És hát így kell egy programot ajánlani, nem, Sanyika?
1: Tehát van, gyere!
0: Igen.
1: Ipoly Becce, futballpálya, egész napos rendezvény, meg hát éjszaka is, ott lesz a Megafon Rádiós, úgyhogy minden, ami tényleg buli lehet, kaja, pia, az rátok vár. Egy a lényeg, érezzétek jól magatokat.
0: Ez az, Sanyikám. Számból vettek ki a szót. Igen, mert hogy jó lesz, minden lesz. Ugye ezt első volt előbb a Kornél, hogy tényleg a metálosabb, a rockosabb vonalat is szintén egy picit meg lehet ízlelni, de lesz nagyon jó roma zene, nagyon jó kaják lesznek, bemutatók lesznek, kórus lesz, tehát amit akkor minden lesz, néphagyománytól kezdve, ami kell. Egy igazi ilyen színes, nem azt mondom, hogy standard felvonulat, hanem éppen ezért nem standard, hanem az, hogy ami kell, tehát egy olyan nap, ami tényleg azért egy Fergeteggel is párosul, és ugye csak úgy hallgattátok a Kornélnak az elmondását, vagy az, hogy mennyire beleéli magát, és hogy akkor közösség, és hogy a helyi vállalkozók csinálják a kaját, és akkor abból jön be a támogatás, azt már rá tudják fordítani erre az idei Fergetegre. Tehát nem hiába csatlakozott bele a Megafon az egész történetben, ugye most, hogy ugye 10 éves a rádiónk, és ugye most ünnepeljük a fennállás 30. évfordulóját, ez ugye a nyár folyamán több település rendezvényen, és kvázi egy picit jelen leszünk. Éppen ezért itt most ebben a programban is ott vagyunk, és ugye tudjuk ezt az egészet egy picit megtámogatni, és lesz még ilyen majd a nyár folyamán, tehát folytatódnak majd ezek, és felbukkanunk majd itt ott amatt egy ilyen programon, ami azért egy jó történés is még, úgyhogy tudunk együtt ünnepelni, Sanyika. Gyere, azt ünnepeljük együtt, ez a 10-et. Na, mit szólsz?
1: Igen, én ennek örülök, és ez nagyon jó pofa. Nyáron buli, tényleg, amit mondott Kornél is, hogy igazából laza, ruha, cipő, papucs, teljesen mindegy, jó idő legyen, és a lényeg, hogy érezd jól magad, és tényleg minden adott, hogy remekül sikerüljön ez a holnapi program.
0: Így van, és ugye akkor 11 óra környékétől már indul a mandula, lehet jönni, és ahogy mondta egyébként a Kornél, hát ugye 9:30 környékétől még indul egy retro diszkó, és mivel azért egészen hajnalig mehet a mulatási, ugye, ezt így szokták mondani, és mellette nagyon-nagyon sok családi program, tehát hogy ez kifejezetten hangsúlyozta is Kornél, hogyha egy kicsit kimozdulnátok otthonról, kedves hallgatók, és a gyerekötöt elhoznátok, ugye akár egy második gyereknapként, ugye múlt hét után, akkor vecén rengeteg minden lesz, amit ki tud a srác, lányok, kislányok is tudok próbálni. Nem mellesleg egy ilyen Dunai-Poly ezeti parkos kis csapat is fogja őket szórakoztatni és tanítani, úgyhogy ha csak a gyerkőccel kimentek egy pár órára, már az megéri, úgyhogy holnap Vece veled forgat a Ipoly Vecén.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
5: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraik

0: Center Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával főkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, derül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint a folyamat befektetés a békébe, a stabilitásba, a biztonságba és a gazdasági jólétbe, ezért a térséget az Unió egyik legfontosabb geopolitikai prioritásának tekinti. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen kedvező alkalom kínálkozik a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
1: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
3: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megapon.
1: Nagyot szól.
5: Elmúlt 8 óra a hírek után visszafoglaltuk a stúdiót, és itt vagyunk, ragyogunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sanyikám, szép pénteket neked.
6: Neked is szép pénteket, na meg persze a hallgatóknak is. Kitartást nyakunkon a hétvége, úgyhogy picit nyomjuk meg, ahogy Ádám szokta mondani ezt a mai napot, és akkor jön a megérdemelt pihenés.
5: Így van, így van, így van, és ha már programajánlós péntekünk van, akkor programot ajánlunk továbbra is, mégpedig a holnapi napon szemeteket ugye ne csak Ipoly vecére, hanem Balassagyarmatra is fókuszáljátok, mert hogy az Öröm a Zene tehetségkutató fog kezdődni holnap, más néven a negyedik Palóc futam, amely egy óriási történet lesz. Egy tehetségkutató, ami mindig jó, és egy egész napos program. És amatőr zenekarok, kevésbé amatőr zenekarok, de ugye saját anyaggal rendelkező zenekarok vannak, és egy egész napos banzája az egész a ligetben, ott a teraszon, tehát egy csodálatos sztori, és egy nagyon-nagyon ellazulós feeling, mégpedig egy jó kis ilyen főzőversennyel összepattintva. Így igaz, így igaz. Te voltál, Sanyika, ilyen tehetségkutató vagy? Vagy valami rémlik ilyenből? Vagy ilyen még nem vettetek részt Angyalkával?
6: Nem. Táborban volt.
5: Táborban?
6: Szent Damián táborban. És akkor ott voltak ilyen zenei előadások, mindenféle vetélkedni, és zsűritag voltak.
5: Ó, és hogy zsűriztél te ott például?
6: Hát figyelj, gyakorlatilag én pontoztam, meg hát nyilván elmondtam a véleményem, hogy mit hallottam, milyen volt, milyen benyomást keltett. Most én nyilván arra tudtam fókuszálni, amit hallottam.
5: Aha.
6: Akár az előadás módra, az, hogy most ez színpadilag vagy képekben hogyan jelent meg, ez igyekeztem kikerülni erre
5: reagálni. Szép. Nem jó egyébként, mert mindig jók a csapatok, nagyon jó zenészeket tudsz látni, hallani, jó kis zsűri jön össze, nagyon értékes támogató nyereményeket tudnak kapni az itteni helyszínen lévő zenekarok, ugye attól függően, hogy tényleg hogy teljesítenek, és ugye mellette meg, ahogy mondtuk, azért ez a Palóc futam, az, hogy azt is jelenti, egy jótékossági főzőverseny, hogy idejében, hogyha jól tudom, akkor a két borsökröcske alapítványnak fog menni majd a begyűjtött összeg, ugye ők a gyarmati kórháznak a csecsemős gyerekosztályának a mögöttes lévő alapítványa, hogy fogalmazzak így, úgyhogy ilyen jó kis palótos ételeket kell készíteni, és ugye kvázi egy jó ügyet kell támogatni, és ugye ez egy ilyen kis kísérő program mellette, és olyan zenéket hallasz, amiket még egyébként nem. Tehát, hogy ez benne a hívó szó, Sanyi, hogy tudod, hogy így elmész, és nem ismersz senkit. És manapság, ugye kimegy el egy olyan koncert, amit úgy nem tudod, hogy kik vannak, vagy kik ők. Olyan, ugye nem mész el, ugye?
6: Meg vagy róla győződve, hogy na, ott biztos nem fogod jól érezni magad.
5: Hát meg, hogyha nem ismered, akkor az úgy nem. Tehát, és ez egy ilyen ördögi kör ebben az egész történetben, úgyhogy pont ezt is megcsákjázza az Öröm a Zene évről évre. Úgyhogy Lomos Marcit hívjuk mindjárt, akivel egy kicsikét beszélgettünk, ugye nemrég volt a vendégünk ugye itt a játékszínes nóta kapcsán, és viszont ugye most ott van, mint akár műsorvezető, meg mint zsűritag is a holnapi Öröm a Zenében, úgyhogy egy picikét ajánljuk nektek ezt a programot a dalok után.

0: Programajánlós péntekünket tehát folytatjuk, jó rádiózás mindenkinek, és akkor nagyon jó lesz, és vastag lesz, és nagyon sokféle programokat fog hozni mostani hétvégénk is. Nem feltétlenül, tehát mondom azt, hogy nem csak ugye itt nálunk, hanem a Dunakanyarban, és nagyon sok helyen, viszont ugye most mi két programmal tudtunk foglalkozni, az egyik a Vece neked, Vece veled Fergeteg, és a mostani az Öröm a zene Telcsikutató, amely ugye holnap lesz a Balassagyarmati Palóc Ligetben, és ahogy mondtam az előbb is, meg lehet onnan közelíteni ezt, és ezt akkor itt a hallgatók felé mondom, hogy egy olyan sztoriról van szó, hogy olyan zenekarokat fogsz hallani, amelyeket nem ismersz. És azért menjél el erre az egész napos banzájra, vagy nézzél ki magadnak mondjuk egy olyan részt, ami neked időben szimpatikus, hogy olyan zenéket hallgassál, amiket még úgy nem ismersz.
1: És így... nem, de nyilván tudod, hogy kik fognak fellépni.
0: Nem biztos, hogy jó, oké, a közösségi oldalakon megnézed, hogy mi a felhozattal, oké,
1: rendben van. És akkor tudsz hallgatni, és akkor az már kedvet tud csinálni neked.
0: Igen, de az sem...
1: el tudod dönteni.
0: Ez sem szükséges, az sem szükséges. Elmész, leülsz, ott van a zsűri, és beszélgetés, aki szakmát is hallasz, mellette jó kajákkörön, majd beszélgettünk mindjárt, és feltörekvő tehetséges bandákat hallasz élőben, és gyakorlatilag egy szeletét kapod abból, hogy hogyan és miképpen alakul a hazai könnyűzenei élet. Ez simán ezt be lehet érezni szerintem. Úgyhogy klassz az Öröm a zenés, hogy a negyedik palóc futamról van szó, és már egy ilyen dzsemborivá nőtte ki magát, a kis kísérő programokkal kapcsolatban is, úgyhogy ezért is hívtuk föl most Lombos Marcit, a drága műsor vezető társunkat, és aki egyébként ugye itt szintén fogja vezetni a műsort, elvileg meg ugye zsűri tagnak, zsűri is tagnak, az, igen, egyik zsűri tag, na, csak kinyögöm, az elmúlt években is, hogy egy picit beszélgessünk vele tényleg arról, hogy mondjuk akár számára mit ad évről évre ez a banzáj, és ezt ajánljuk nektek, mert ott tényleg egy nagyon klassz, és egy nagyon lájtos, és egy nagyon jó kis csilles történet is ez. Drága Marci itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok, minden tiszteletem a tiétek meg a hallgatók.
0: Szia, viszont, és akkor csapjunk is bele tényleg, Marci, mert hogy te azért ennek a motorja is vagy és voltál, ugye, hogy ez itt legyen a városban, Balassagyarmaton. Zsűritag is vagy, azért van rálátásod arra, hogy milyen bandák fordultak meg itt az elmúlt években Balassagyarmaton. Szívügy? Abszolút az Öröm a zene, Marci?
2: Ja, hát alapvetően igen. Én tényleg nagy zenerajongó vagyok, és nem csak azokat a dalokat szeretem, amiket már hallottam ezerszer, hanem azokat is, amik most készültek el. Szóval, hogy engem itt tökre érdekel az, hogy olyan fiatalok vagy idősebbek, akik a zene nyelvén beszélnek hozzánk, hogy ők így mit mondanak. Alapvetően egyébként nem csak a balassagyarmati selejtezőn vagyok én, így azért itt-ott felbukkanok, mint zsűritag az ország különböző pontján, és akkor nem tudom én, van ez a zsűrizés nevezetű dolog, ami nekem egyébként igazából zenehallgatás, meg hát amikor Balassagyarmaton vagyunk, az egy nagy parti, mert hogy ugye ott vagyunk a Palócsziget kellős közepén, egy tulajdonképpen egy ilyen piknik jellegű dolog, fortyoknak a egy van a kaják, jobbnál jobb kaják, jönnek a fiatal zenekarok tele erővel, energivel, és én nekem az egy fesztivál hangulat, az egy másik kérdés, hogy így a dalok után, vagy az előadások után én így azért mondok egy-két szakmai dolgot, de igyekszem nem nagyon szakmaira venni, hanem inkább emberire, különben így tök érdekes volt ez a megközelítés, amit mondtál, mert hogy pont elém jött egy Balassagyarmat környéki fesztivál így a napokban a Facebookon, és akkor olvasom, hogy XY zenekar örök zöldeket játszik, másik, mit tudom, egy ZZ zenekar, pedig ismert dalok és feldolgozások, blabla, hogy egyébként így, az hagyd kérdezem mellek, hogy és most nem azért, mert nem akarom, mert én nagyon szeretem a régi nagy slágereket.
0: Hogyne.
2: De hogy így biztos, hogy meg akarjuk nézni a Die Hard 4-et 5682-szer? Nem, de tényleg, hogy nem lennénk kíváncsiak arra, hogy milyen egy új film, amit még nem láttunk, és amiben egyébként tök tehetséges színészek játszanak, és tök tehetséges rendezők rendezi. Ez most nyilván egy metafora volt.
0: Teljesen jó. És egyébként én behoznám még a Bud Spencer filmeket is, bocs, így zárójelbe.
2: De tényleg, hogy érted, ott ülünk a tévé előtt, bekapcsoljuk a távirányítót, és megint megnézzük a cápa,
0: igen, meg a kincs, ami nincs.
2: Krokodil.
0: Igen.
2: És tényleg iszonyú nagy fal, szóval tök jó dalok születnek, meg itt tényleg tök jó buli az egész. És különben ezért lett elnevezve Jambori, tehát Palóc futam és Jambori, mert hogy ez tényleg egy össznépi mulatság, ez egy óriási közösségi program, tehát hogy tényleg családok jönnek ki, meg különben tényleg most amellett, hogy van egy ilyen zenei része, de nekünk tényleg az volt az álmunk, hogy jöjjenek már ki baráti társaságok délben, és ott, érted, iszogassanak már, meg üljenek le egy plédre, és töltsük már kint együtt a szabad idejüket.
0: Igen.
2: Szóval szerintem ez olyan jó dolog, és egyébként minden viszonylag sokat járunk ki így családilag. De mondjuk a gyerekek azért megnőttek, de a feleségemmel azért így sokat megyünk. Ez annyira jó dolog.
0: Abszolút adom. Pláne, hogy egy olyan csodás helyen vagyunk, hogy az a Palócliget is egyébként tényleg egy non plus ultra. Még egy picit beszéljünk a felhozatalról, Marci, hogy látod az elmúlt években. Tehát ugye nyilván az, hogy egy balsőrömmati válogatóról van szó, ugye az nem zárja ki azt, hogy mondjuk budapesti arcok is érkezzenek mondjuk, vagy más helyszínről érkezzenek zenekarok a városba. Pont ad ez ennek például egy kis ízt, hogy akkor olyan bandák jönnek, amik mondjuk nem itt a környékünkön valók. Hogy látod, nincs elveszve? Nincs elveszve a jövő rock reménysége?
2: Ja, abszolút nincs.
0: Ugye
2: az van, hogy amióta megjelent így az online, meg az online-on vannak mindenféle gitárórák, meg dobórák, plusz azért valamennyire könnyűzene oktatás is így bepörgött Magyarországon. Most már egy amatőr zenekar nem ott tart, mint ahol mondjuk tartottunk akkor, amikor én voltam. Tehát én egy kutyaütő, üvöltöző gyerek voltam, ahhoz képest már tényleg Freddie Mercury állnak és énekelnek, és ez Brian May-e gitároznak, de ez tényleg, hogy ebben nincsen semmi túlzás, hogy az van, hogy egy-egy zenekarnál, meg egy-egy előadónál tényleg az állunk esik le, hogy a világ bármelyik pontján megállnak a helyüket.
0: Jó, ezt hallom.
2: És tényleg nem túlzok, brutális.
0: Jó, ezt hallani. Oké. Marci, hát akkor nagyon jó jamborit kívánunk nektek holnap, és ugye biztatjuk a hallgatóinkat, hogy menjetek el holnap, és ahogy mondta Marci, tényleg egy közösségi életet lehet élni, nagyon jó kis kajákkal, akár menjetek közösen főzni, és jó zenék szólnak.
2: Hogy lesz tulajdonképpen egy főzőverseny zsűrivel. Ugye Kinzi ennek a főszervezője a főzőversenynek, és szerintem én nem engedném el ezt a futóversenyt is, ugye egy tányérlevessel.
0: Azaz, igen.
2: Terepfutás, az nagyon jó, egyébként előkerülnek a telefonok, tehát az emberek előszeretettel veszik föl, hogy az emberek hülyét csinálnak magukból, többek között én is. Minden évvel nincsok.
0: Ez az.
2: Panóc levessel való futóversenyen.
0: Így kell ezt csinálni. Ja. Jó van, ölelés.
2: Komolyan, gyertek ki a levegőre, tök jó buli lesz.
0: Köszönjük, Marci. Szia, ciao.
1: Ciao, szia.
0: Gyertek.
1: Lombos Marcival beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Ennyi, tehát annyira jók ezek a megmozdulások, gyerekek, és akkor tényleg kint vagy, Sanyi, lazulsz. Mit csinálsz holnap?
1: Igazából...
0: Semmit. Nem, gyere, busszal le, Pestersébet bemész, metró, át az Árpád híd, utva elmész oda, Újpest városkapu, felszállsz, bekészedni, lejössz ide.
1: Meggondolom egyébként.
0: Na most komolyan mondom.
1: Tartsukból.
0: Hát semmiből nem tart az, hogy...
1: Ugye 20 perc a metró innen tőlem, a határúti metró.
0: Na.
1: 20 perc, és akkor mitől legyen mondjuk egy fél óra még a városkapu a metróval.
0: Ennyi.
1: És akkor utána másfél óra Balassagyar.
0: Csókolom. Kész. Ennyi.
1: Na megdumáljuk ezt, jó?
0: Azért mondom, hogy
1: csak
0: nagyon...
1: Csak annyi, gyere ki elém a buszpályudvarra.
0: Én nem biztos, hogy ki fog tudni jönni eléd, mert én ipolyvecél leszek szerintem a reggeli ritmus után. Tehát, hogy nekem...
1: Akkor majd úgy megyek.
0: Nekem vecél lesz alakulásom holnap, de lehet, hogy még össze tudjuk hozni a kettőt. Egyébként simán már, hogy össze tudjuk hozni a kettőt, mert egy egész napos program mind a kettő. Mi aztán, hogy este fele vagyunk a Dorcival. Úgyhogy... az is lehet, hogy összejön egy, igen. Igen, úgyhogy, ahogy mondta a Marci, és akkor igen, indul, ugye negyedik Palóc futam van, és hogy mondtuk, hogy egy jótékonysági főzőverseny van, ezt azért reméljük ki még egyszer, mert hogyha eljöttök, jelentkeztek, akár még a mai napon is kezden áll, akkor ugye a Két Bors Ökröcske Alapítvány részére, ugye a Dr. Keres Albert Kórház csecsemő és gyermekosztályának a támogatására lesz megszervezve ez a főzőverseny, és őket tudjátok majd segíteni. Palóci ételeket is lehet ugye kóstolni, és ugye aki ebben a főzőversenyben gondolkozik, most meg hirtelen, ugye előkészítő asztalt, vízvételi lehetőséget, tányérokat, tevőeszközöket ők biztosítanak, viszont a főzéshez szükséges eszközök, bogrács, állvány, gázégő, ilyesmi, azt nektek kell hozni, úgyhogy, és minden részvevő anyagi hozzájárulást kap, minden részvevő csapat, hogy beszállnak a költségeitekbe, úgyhogy tök jó történetről van szó, úgyhogy hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket. Derül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint a folyamat befektetés a békébe, a stabilitásba, a biztonságba és a gazdasági jólétbe, ezért a térséget az Unió egyik legfontosabb geopolitikai prioritásának tekinti. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen kedvező alkalom kínálkozik a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
4: Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
7: Nagyon.

0: Öröm a zene Balassagyarmaton, a negyedik Palóc futam a holnapi napon. Kvázi egész nap a Palóc Ligetben, erről beszélgettünk az előzőekben, és ezt a programot ajánljuk nektek. Lombos Marcival ajánlottuk nektek, mert hogy ő a drága műsorvezető társunk szintén ugye ott van, és zsűrizik is, meg műsort is vezet, és egy nagyon klassz eseményről, programról beszélgettünk az előbb, ami azért igen. Tehát, hogy mi van a friss zenekarokkal, van-e utánpótlás? Azért
1: és azt mondta, hogy bőven van.
0: Igen,
1: bőven van utánpótlás, meg hát nagyon jó program lesz mindez, mert tényleg lesz főzés is, amivel aztán a Balassagyarmati Kórházat lehet majd támogatni.
0: Így van a két borsöprös alapítványt, bizony.
1: Mindenkit biztatunk, hogy menjetek, nagyon jó program lehetőség, barátság, beszélgetés, buli, kaja, zene, pia, mi kell még?
0: Te kell, ezt már csak Sanyikám oda készen.
1: Lehet, hogy tényleg leszaladunk most viccen kívül.
0: Igen, abszolút.
1: Nem veszélyes távol.
0: Úgyhogy jó, én egy páron voltam, egyik jó zsűri is, tehát ott akár a Rémó, ugye a Marci is, tehát olyan jókat tudnak elmondani, aztán talán még a polgármester is, hogy Csagában is volt ott zsűrizni, Ember Peti, Bongiorno Maestronk is ott volt, tehát hogy egy jó kis csapat is az, akik rendbe teszik ott a gondolatokat a fejekben, tehát tényleg szakmailag is nagyon jókat lehet tanulni, és ugye ilyenkor azért az van általában, hogy mindegyik zenekar megnézi a másikat is, tehát hogy egyfajta ilyen kis jambori van közöttük is, és akkor azért itt kapcsolatokat is ki lehet alakítani. Úgyhogy nekem ez egy szívügyem alapvetően, hogy egy ilyen sztori az működjön, és maradjon itt Balassagyarmaton, és jöjjenek a friss hangok, a friss zenék, és a fiatalok, tehát hogy kell ez. Nem tudom, hogy egyébként pont most a Balassi Band az hogy-e, ugye van egy új kis sulibuli zenekar a városnak, a Balassi Band, viszonylag sokan vannak benne, fiatalok, szóval két gitáros, két dobos, basszus, gitáros srác, énekesek is vannak többen, tehát hogy egy jó működő banda. Ilyeneket kéne bedörrenteni még jobban itt a környéken, hogy egy jó kis úri-búli zenekarokkal elindítani az egészet, és akkor nyomatni, csapatni és készenni. Ugye, Sanyika?
1: Így van, mindenképp így van. Ez nagyon jól hangzik, úgyhogy holnap akkor tényleg remek program számotokra is menjetek, és szívből kívánom, hogy érezzétek jól magatokat.
0: Nagyon kedves vagy. Ez csak szívből lehetett kívánni egyébként, így van. Úgyhogy ha gondolkodtok még tényleg zárásképpen abban, hogy akkor beszálltok ebbe a palócételes főzős versenybe, akkor a Kenzát keresétek telefonon, a Gebali Kenzát, és ugye annyi, hogy ilyen bogrács, állvány, gázégő, és miket magatoknak kell biztosítani, de ilyen előkészítő asztalt, meg víz, meg tányérok az étkezéshez, meg evőeszközök, ilyesmi, azokat meg ők biztosítják, tehát hogy gyakorlatilag a főzéshez szükséges sztorikat kell vinni, és mellette meg szólnak a jobbnál a jobb zenekarok, úgyhogy hajrá, öröm a zene holnap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
5: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
8: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyéki Autóház.hu.

0: Hallottak.
1: 9 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
3: Robogunk tovább, jó reggelt kívánunk a szerencséseknek, akik mondjuk otthon vannak, Szabin és most ébredtek, aki pedig melóban van, annak meg kitartást kívánunk. Hát ennyi volt a programajánlós két kis órácskánk a Start menüben. Ugye volt egy Vece veled forgatag, meg egy Öröm a zene, ami ugye egy ilyen Ipoly Vece Balassagyarmat tengely, úgyhogy most már inkább a Kék Halál felé veszük az irányt, Sanyi.
4: Így van. Jönnek a megaslágerek, és a megaslágereket követően viszont érkezik Varga Bíró Tamás. Én csak annyit kérek, tartsatok továbbra is velünk.

0: halál.
1: Lementek a dalok, úgyhogy kezdjük a kék halált. Azt mondta a drága Varga bíró Tamásunk, itt még a nótajatot, hogy kezdhessük.
2: Kezdhessük, jaj, a dalok lementek, én feljöttem.
1: Így van.
2: Én szerintem így a legjobb, ugye?
1: Igen,
2: jó reggelt neked és a kedves rádióhallgatók, neked, te nektek, ugye, Sanyikám, itt te is van, itt vagy velünk.
3: Így persze.
2: Jaj, de jó már újra itt.
1: Na,
2: így. Annyira már.
3: Segíts nekem, Tamás.
2: Így látni az arcotokat, mint telefonon keresztül. Igen.
3: Segíts, képzeld,
2: segít, akkor rövid lesz.
3: Volt,
2: igen?
3: Olyan álmom volt, hogy pénzügyi tanácsadó voltam, és egy nagy teremben előadást tartottam embereknek álmomban.
2: Ja, hogy, embereknek, értem, aha, igen.
3: Hogy kell a pénzt beosztani, gazdálkodni, és hogy lehet nagyon-nagyon sok pénzt elérni. És képzeld, hogy mindenkinek az volt a kérése, hogy el akart hozzánk jönni nyaralni egy hétre.
2: Sanyikám, hát bárkit fogadj be, jó?
3: És
2: ma mindez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy a tudattalanod azt üzeni neked, hogy mindenkit szívesen látnál otthon, de hát ugye tudjuk, hogy
1: igen. Jó, igen. Ez így
2: hát
1: szép.
2: Ennyi.
1: Na, jól van.
2: Gyerekek, megvan a kedvenc állatom. Nem kutya, nem macska.
1: És nem is a kacsacsőrű
2: nem
1: emlős.
2: Nem a kacsacsőrű emlős, az az igazság. Én annál sokkal bizarabb állatot találtam.
1: Na.
2: Ez pedig nem más, mint a Bonellia viridis nevű tengeri féreg.
1: Ó,
2: aminek a párkapcsolati viszonyairól szeretnék most beszélni. Jó, tehát kezdem azzal, hogy 1821-ben fedezték fel ezt a férget, és a felfedezése után egészen sokáig, 50 évig csak nőstényeket találtak, hímeket egyet sem. Na, hol lehet a... Hol lehet a Bonellia viridis nevű hím? Na, hol? Na, aztán 50 évvel később, amikor egy kicsit alaposan megvizsgálták ezeket a nőstényeket, azt figyelték meg, hogy minden nőstény fertőzött egyfajta parazitával. Ugyanazzal a parazitával van fertőzve. Minden nőstény.
1: Van benne egy pici xenomorf?
2: Várjatok, várjatok. Rá 3 évre. Tehát a felfedezése után pontosan 53 évvel rájöttek, hogy a paraziták mindegyike hím. Majd fél év múlva jött a drámai felismerés. Ezek nem paraziták, ezek a Bonellia viridis hímjei.
1: És benne vannak a nőben?
2: Kedves pajtások, igen, egyszerre több a nőstény ivarszervében élnek életük végéig. És itt termékenyítik meg őket. Sokszor egyszerre többen is. Tudom fokozni.
1: Jó, még. Igen, légy szíves.
2: A hímeknek egyszerre több generációja él oda benne.
1: Nem mondod!
2: De mondom!
1: Nagyon jó.
2: Királya Bonellia viridis.
1: Igen.
2: Hogyha esetleg a kedves kékhalál hallgatók egy emberi analógiára vágynának, akkor azt is tudod prezentálni. Tehát mondjuk, van egy nő, annak van 3 férje, de egyszerre. Az első mondjuk 30 éves, a második 40, a harmadik 60 éves.
3: Vannak olyan államok, ahol ez megvalósul.
2: Így van. És mindhárman ott élnek bent a nő méhében.
1: Ilyen jó dolog, ne?
2: Istenem, tehát, hogy a gyerekét megszüli a Bonellia viridis, de a férjét sosem
1: maradt. Jézusom, adjám ezzel!
2: Én nem tudom, hogy mi van ezzel a természettel, szóval Darwin egy kicsit jobban oda fihetett volna vele.
1: Hát, csak Galapagoszon turkált állandóan, se tudta, hogy mi történik.
2: Igen, azt se tudta, hogy a teknősök megeszik a pintyeket.
1: Így van.
2: Azt is nekünk kellett elmondani neki.
1: Hát nem csodálom, hogy a kedvenc állatoddá vált.
2: Hát ugye? Hát milyen jó dolog.
1: Ezt egyébként szerintem semmi nem überel.
2: Nem, nem.
1: Ezt az állatot.
2: Ez semmi.
1: Ez semmi.
2: Tehát apu bent lakik anyuban.
1: De ugye all night még, long, all day long.
2: Jó, mert neve? Kovácsné Szabó Erzsébet. Férje? Kovács Ádám. Őt is elhozta magam. Igen, itt van bent. Bent a szobában? Velük van? Kopogjon 3-at. Kikopog a
1: pasét?
2: Kopogjon 3-at. Azt mondja, oda teszi a kezét, tudod, az a... Úristen, megmozdult már, rúgdos. Ja, nem ez a férjem, bocsánat. A férjem mindig...
1: Nem, ez tiszta éljen.
2: Mindig rúgdos engem a férjem, de belülről.
1: Ez tiszta éljen.
2: Hogy ez mi lehet?
1: Hú, na jó.
2: Na viszont, ha már ilyen fogamzós dolgok, ugye így
1: igen.
2: A délelőtt folyamán, hát mi lehet ennél szebb? van egy új fogamzásgátló tabletta, az YCT529. Ez már sikeresen teljesítette az emberi biztonságossági vizsgálatot, de ez csak az első fázisú tesztelés, ami arra irányul, hogy biztonságos és a emberi szervezet által tolerálható-e, nem pedig a fogamzásgátlás hatékonyságára. Férfiaknak. Ez egy férfi fogamzásgátló tablet.
1: Egyébként király, tehát hogy szerintem tök jogos.
2: Én szerintem.
1: Tehát a csajoktól ezt elvárjuk,
2: én mindig szeretnék harcolni a férfi új egyenjogúságért. És én mindig úgy gondoltam, hogy megérdemeljük.
1: Melyik szerintem ez tök valit.
2: Megérdemeljük, hogy bujkáljunk, tudod, a fürdőszobába, és akkor így bekaptassuk a kis fogamzásgátlókat. Vagy éppen ellenkezőleg. Elhitessük a nővel, hogy szedjük. De valójában gyermeket szeretnénk. Micsoda karrier. Majd adok én neked opera énekesi karriert.
3: A világ felfordulásaként ítélem meg ezt a dolgot.
2: Hogy mit csinálsz a micsodával?
3: Azért, hogy a férfiak,
2: hogy megfordult a világ.
3: Szedjenek fogom. Ez a nőké.
2: Hát figyelj, de most miért Marina Fjodorovna komszomol traktoros óta már a nők is végezhetnek férfi munkát például.
1: Elvárod azt, hogy a nő véget...
2: Ezt a szovjet bolsevik hatalom elhozta.
1: Hogy a nő véget ne legyen ugye egy gyerek, akkor egyébként ez miért nem? Tehát, hogyha őszed bújult, akkor te iszed ez bonyolult.
2: Na jó, várjunk, akkor a férfi női... Jó, akkor a férfi női viszonyra, hogy egy kicsit jobban kitérjünk, jó? Nyugodtan térjünk ki rá, és hogy mit érdemelnek ők, mit érdemlünk mi, egy pár adatot hoztam, jó? Tehát Franciaországban például törvény mondta ki, hogy a férj a család feje, akinek a feleség is engedelmességgel tartozik. Egészen 1970-ig. Ugyanott a férj büntetlenül megölhette a feleségét és annak szeretőjét, ha a családi otthon melegén kapta rajta őket.
1: Ez is még a 70-es.
2: Egészen 1975-ig.
1: És ez Franciaország.
2: Ez Franciaország, gyerekek. De akkor mondom tovább, jó? Tehát Spanyolországban az apa a feleség beleegyezése nélkül örökbe adhatta közös gyermeküket.
1: Az igen.
2: Egészen 1970-ig, tehát ott nem volt el ilyen kis izé, hogy ide figyeljél, rendesen viselkedjél, mert beadlak a lelencbe. Ott az megtörténhetett.
3: De ez mondjuk egy nagyon aljasság, hát nem is ő szülte, hogy adhatnék?
1: Na akkor meg, Sanyika?
2: Ott is ő volt, ugye? Tehát akkor várjál, akkor mi van a nőkkel, ja, a férfiakkal? Tehát, hogy ugyanúgy Spanyolországban, gyerekek, a felnőtt hajadon lányok nem hagyhatták el a családi otthont az apa beleegyezése nélkül, kivéve, ha apácának álltak. Egészen 1972-ig. Sőt, a nők nem dolgozhattak, nem nyithattak bankszámlát, és nem szerezhettek jogosítványt a férj beleegyezése nélkül egészen 1981-ig.
3: Ez is teljesen helyen való.
1: Mi?
2: De ostoba. De ostoba.
3: Csak elszúrják.
2: Édes Istenem.
1: Mondja azt, aki az most fog 400 millió jázat megözte fele a víznak.
2: Az már csak haba tortá, hogy Nagy-Britanniában 1991-ig nem számított nem ilyen őszaknak a házasságon belüli. Milyen őszak? 91-ig megjegyezném spétasá, hogy ez a szám Magyarországon 1992. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a női egyenjogúság érdekében bizony van még mit tennünk. Nem keverendő össze a szélső balos radikális feminizmussal, tehát ezzel a vérnőszőjézével, ami már nem az, nem elégszik meg azzal, hogy ugyanolyan jogokat biztosítsunk a nőknek, hanem azt várja el, hogy már többlet jogaik legyenek, hiszen rég, tehát hosszan visszamenőleg, ugye nem,
1: akarnak,
2: revans, ez már nem lehet, és azt sem szeretném megérni azt a világot, amikor a durtmars feministák elérik, hogy fiúként nézzenek ki a nők. Tehát az valami borzalmas lehet. Tehát a női egyenjogúság, én úgy gondolom, már nem egyenlő a feminizmussal. A női egyenjogúság az egészen annyit jelent, hogy minden ember egyenlő, és akkor döntsön a tehetség, döntsön a rátermesség.
1: És akkor mi is szedünk tablettát, meg ők is szednek tablettát.
2: Igen. Azokon a bizonyos napokon mi is megvágjuk a kezünket, és akkor folyik belőle. valami. Jó van, csak mondom, mert
1: szép,
2: van ilyen.
1: Szép lett volna ez a zárás.
2: De milyen zárás,
1: milyen szép
2: ember?
1: Kerete tehát, lett volna az egész.
2: Esküszöm, tehát vannak olyan férfiak, akik pattanásosok lesznek akkor, amikor a havi periódusa megjön a barátnőjüknek. Ez szerintem egy, a szolidaritásnak egy rendkívül jó formája.
1: Ez az.
2: Legyünk pattanásosak mind.
1: Jó, holnap folytatjuk.
2: Alig várom, sziasztok.
1: Szevasz.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
5: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, három éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság ezer szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
0: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
4: Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
4: Nagyot szól.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Fosziansz. Még egy percecskénk van hátra, ezek voltak a startmenő utolsó meg a slágerei is, hát mennünk kell, mert hogy jön Reni egészen délután 4-ig, úgyhogy a kirakattal folytassátok a mai napot, és holnap után pedig best of-olunk. Ugye, Sanyika?
1: Így van, hát meg a parti lesz ma este 20 órától.
0: Most mindig elfelejtem, de te nem, mert te szoktad, erre szoktad csapatni.
1: Meg hát holnap is meg a parti, hétvégén meg akkor ugye nagy bulik lesznek, nagyon jó programok, úgyhogy mindenki kívánjuk, hogy érezze jól magát, és kellemes hétvégét kívánunk, de holnap tényleg akkor best of, a reggeli ritmus, 6 óra után egy picivel érkezünk, már csak annyi maradt, hogy elköszönjek, üzenet, amerre a tekinteted fordítod, arra indul el az életed is. Ez egy elgondolkodtató üzenet, azt gondolom.
0: Igen, van benne valami. Jó van, nagy tapsakos. Anyika, mindenkinek.
1: Igen.
0: És akkor holnap után ritmus, hétfőn pedig találkozunk. Szevasztok!
1: Kellemes hétvégét, puszi, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
3: Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
11: Reklámot hallottak.
12: 10 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési

0: ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket. Derül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. Antonio Costa szerint a folyamat befektetés a békébe, a stabilitásba, a biztonságba és a gazdasági jólétbe, ezért a térséget az Unió egyik legfontosabb geopolitikai prioritásának tekinti. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen kedvező alkalom kínálkozik a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Kellemes pénteket kívánok mindenkinek, ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz délután 4-ig. Rédei Reni a mikrofonnál, egy igazi 2000-es évekbeli klasszikussal kezdjük a mai napot. A dal 2002-ben jelent meg, és szinte azonnal a nyár egyik meghatározó slágere lett. A Hot in Here nem csak az amerikai slágerlisták élére került, hanem Grammy-díjat is nyert, miközben világszerte megtöltötte a táncparketteket. Az előadó Nelly polgári nevén Cornel Hayes Jr. A 2000-es évek elején a hip-hop egyik legnagyobb világsztárjává vált. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Dilemma, vagy a Ride With Me, vagy éppen a most következő Hot in Here itt a Megafonban. Több Grammy-díjat is nyert a pályafutása során. Érkezik tehát az egyik legnagyobb slágere. Tartsanak velem!

Vegán palacsinta a mai receptrovatban tej és tojás nélkül készül. Nézzük a hozzávalókat. 25 deka liszt, 5 deci növényi tej, 2,5 deci szénsavas ásványvíz, 2 evőkanál étkezési keményítő, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál olaj és egy csipet só. A lisztet egy tálban keverjük el a keményítővel, a cukorral és a sóval. Öntsük fel előbb az olajjal és a növényi tejjel, keverjük csomómentesre, majd higítsuk annyi szénsavas vízzel, hogy palacsintatészta állagú masszát kapjunk. Tegyük a hűtőbe pihenni legalább 2 órát, hogy összeálljon, ezután a szokott módon, serpenyőben, kevés olajon süssük ki a palacsintákat. Tálalhatjuk édesen vagy sósan is. Ha pedig cukrot sem szeretnének fogyasztani, akkor természetes édesítőt ajánlok helyette. Ez volt a vegán palacsinta receptje. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kedves Fatimék, Valériák és Bonifácok, Isten értesse önöket, névnapos rovatunk következik a kirakatban. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. A Valéria a latin Valérius férfi névnői párja, erős, egészséges. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jó sorsot ígérőt jelent. Kedves ünnepeltek, születésnaposok és névnaposok, Isten értesse önöket, a következő megaslágár most szóljon az ünnepelteknek.

0: Rádióban.
1: Ma is érdemes finomságokat kipróbálni az éttermekben. Menü ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Leszenye, Hubert Panzió a mai ajánlat. Fokhagyma krémleves, sajttal és krutonnal. Tyúkhúsleves, enyhén csípős csirkeszoté kápiával burgonyatócsniban, reszelt sajttal, hasábbal és salátával. Sült sertéshús, szalonnával, fokhagymával, lecsóval, tarhonyával és céklával. Rántott halfilé, sült burgonyával és salátával, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj, sült burgonya és saláta. Balas a gyarmat, svejt vendéglő a mai ajánlat, grízgaluska leves, csontleves, lazanya, bakonyi sertésszelet, nokedlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
11: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
10: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
11: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
10: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
11: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
10: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
11: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
10: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
11: Megéri hozzánk jönni.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrij Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. A hazai házi sertés állományban megjelent afrikai sertéspestis miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a szektor szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a kórokozót házi sertésekbe. Felidézte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban igazolta a fertőzést. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Áprilisban tovább emelkedtek az ebédárak Szlovákiában. Az Új Szó nevű internetes lap beszámolója szerint még márciusban egy átlagos ebéd közel 9 euróba került, áprilisra ez az összeg 9 euró 22 centre nőtt. A legdrágább ebédek továbbra is Kassa megyében vannak, ahol az átlagos fogyasztás

0: Elérte csak nem 10 eurót. Ezzel szemben a legolcsóbbnak Trencsén megye számít, ahol egy evéd átlagosan mindössze 7 euróba kerül. Az adatokból az is kiderült, ismét nőtt a különbség a menük ára és az étkezési hozzájárulás összege között. Meggyűlt a baja a ruhájával Jennifer Lopeznek egy friss film bemutatón. Az énekes színésznő a napokban New Yorkban állt a vörös szőnyegre legújabb romantikus vígjátékának premierjén, amikor mélyen dekoltált öltözéket cserben hagyta őt. Szerencsére mindez már a távozáskor történt, de a figyelmes fotósok így is megörökítették, ahogy már csak a kezeivel tudta tartani a felső részt.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, most pedig egy friss pörgős hazai kollaborációval kezdünk, amely garantáltan megmozgat mindenkit, mert a tánc egy igazi klubhangulatú modern popre fúzió, amelyben a lendületes ütemek és a fülbemászó refrén adják meg az alaphangulatot. Az előadók sem ismeretlenek a hazai zenei életben, Curtis a rap és a közvetlen szókimondó szövegek világából érkezik, míg Király Viktor erőteljes énekhangjával és popos hangzásával teszi teljessé a közös produkciót. Induljon tehát a hétvégi hangulat, hiszen már péntek van, következik Curtis-től és Király Viktortól a Mehet a tánc itt a Megafonban.

vajon milyen nap vár önökre, már is kiderül, jön a horoszkóp rovat a kirakatban, kezdjük a kossal. A mai napon végre nyugalomra találhat, eddig rengeteg volt a munkája, és talán nehezére esik kizökkenni belőle. Ez sajnos annál is inkább a nehezére eshet, mivel valaki nagyon felkeltette a figyelmét. Kedves Bika, ön mindig nagy hangsúlyt fektetett a hagyománytiszteletre. A mai napon azonban azzal a szomorú ténnyel szembesülhet, hogy ez bizony jobbára csak az ön szívügye a szerettei között. Kesergés helyett inkább gondoljon arra, ezek szerint ön nem véletlenül csöppent ide, éppen ebbe a családba. Kedves ikrek, uralkodó bolygója a Vénusszal áll együtt ma. Ráadásul a még annál is lágyabb szívű Neptunusszal is kapcsolódik, a játékosság és az ötletesség egyaránt jellemezhetik önt a mai napon. Kedves rák, nincs ma könnyű dolga, de ha mégis képes rá és könnyedén veszi a nehézségeket, azaz nem mutatja ki az aggódását vagy az idegességét, akkor mégiscsak simává teheti a dolgok folyását. Ami az oroszlánt illeti, ma már nem is csodálkozik azon, hogy semmi sem alakul úgy, ahogy azt eltervezte, hanem sokkal jobban. Kedves szűz, örömét leli a mai napjában, még akkor sem mérgelődik, ha kellemetlen látogatója akad. Ne csodálkozzon azon, ha felkelti a kedvese gyanakvását. Hamarosan folytatjuk a mérleggel, előtte pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a mérleggel a kirakatban. Vajon milyen nap vár rá? Bár mindenki odáig van öntől otthon és a barátai között is, a mai napon mégis fájó kritikát kaphat, méghozzá éppen onnan, ahonnan a legkevésbé várta volna ezt a kedvese részéről. Kedves Skorpió, mostanában sokat gondolkodik a pénzügyek felől. A jó megoldás, az igazán hatékony pénzügyi manőver azonban egyelőre még várat magára. Nem is szabad elkapkodnia az ilyen irányú döntéseit. Nagyon szerencsés csillagállás köszönt ma a nyilas szülöttre. Kiegészítő jegyében kapcsolódik a Jupiter és a Merkur, amely már önmagában is kedvező a szerelmeseknek. A boldogító érzést még fokozza is a Jupiter hatás. Kedves Bak, ne kapkodjon! Egyelőre be kell érnie azzal, hogy csak kis lépésekkel halad a céljai felé, pontosan úgy, mint ahogyan a macska kerülgeti a forrókását, de éppen ezért lesz módja arra, hogy a becserkészendő célt minden oldaláról és alaposan meg is tudja figyelni. Kedves vízöntő, a szokásosnál is szeszélyesebbnek mutatkozhat a mai napon. Senki sem tud kiigazodni a viselkedésén, de ön talán éppen ezt akarja, alaposan összezavarni mindenkit. Végül pedig a halak jobban tenné, ha nem kapkodna annyira ma. A munkája mostanában úgyis akadályokkal van tele, de nincs is miért sietnie. Talán ma ünnepelni valója is van. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't come out.
2: Don't stop caring. Tell me now. Ez a Megafon. This one I was.

Ma is érdemes finomságokat kipróbálni az éttermekben, menüajánlóval megyünk tovább a kirakatban, leszenye, Hubert panzió a mai ajánlat, fokhagyma krémleves, sajttal és krutonnal, tyúkhúsleves, enyhén csípős csirkeszoté kápiával burgonyatócsniban, reszelt sajttal, hasábbal és salátával, sült sertéshús szalonnával, fokhagymával, lecsóval, tarhonyával és céklával, rántott halfilé sült burgonyával és salátával, rántott sajt hasáb tartár, rántott sertéskaraj sült burgonya és saláta. Balassa gyarmat, Schweig vendéglő a mai ajánlat, grízgaluska leves, csontleves, lazanya, bakonyi sertésszelet, nokedlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
5: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Reklámot hallottak.
9: Dél van.
8: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipoly 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Zahar Pált Ipolyság polgármesterét hallják.
11: Akkor 3 évvel ezelőtt szerződés aláírásával nem elkezdődött valami, hanem a meglévő, működő partnerségeket helyeztük magasabb szintre. Ma már ezeknek kézzelfogható eredményei vannak, hisz a két város 1000 szállal kötődik egymáshoz. Elég csak megemlíteni a könyvtárainkat, iskoláinkat, kulturális életet, de ezen túlmutatóan látni kell azt, ami talán a legfontosabb mindközül, hogy hiába szakították szét ezt a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták szétszakítani. Lehet békediktátumot aláírni, lehet térképeket, államhatárokat rátrajzolni, fegyveres erővel új rendet kikényszeríteni, magyar emberből az összetartozás érzését nem lehet kiirtani.
9: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslat.

0: dacára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával főkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. Szabó Lászlót, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkárát hallják.
1: Kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok és a drónok száma is több volt, mint a tavalyi évben. Időben elkezdtük maga a szervezést már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy ittfű koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok a kis fűjelző birétákat, ilyen nagy köröm, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. Ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük. Pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az alföldön egy kicsit előbben lettek az ősupák nálunk, is kezdenek már.
0: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes, az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnest, a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatónőjét hallják.
2: A címerekkel írt történelem című vándorkiállítás kiválóan illeszkedik múzeumunk történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez. Ez a helyszín méltó otthona ennek a tárlatnak, hiszen múzeumunk alapítója Felső Győri Nagy Iván, akinek idén ünnepeljük 202. évfordulóját a születésének, életművének tekintélyes részét teszi ki a címertani kutatások. Főműve a 13 kötetes Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal az ezeréves magyar múlt nemesi családainak és címereinek első enciklopédikus jellegű feldolgozása. Bár Nagy Iván heraldikai munkássága és Pécsi L. Dániel címer kiállítása a magyar címertan két merőben eltérő korszakát és módszertanát képviseli, alapvető céljuk azonos. A magyar nemzeti identitás és a múlt megőrzése a heraldika eszközeivel.
0: A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, terül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak. Fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített.
3: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
3: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A déli hírek után járunk, ez itt továbbra is a kirakat. Kellemes pénteket kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Hamarosan egy igazi fülbemászó hazai popsláger következik, amelyben a Well Hello jellegzetes, könnyen, mégis ironikus hangvétele kap majd főszerepet. A dal a mai világ fogyasztói túlzásait és a mindent azonnal szeretnénk életérzést dolgozza fel. Szerintem már ki is találták, hogy melyik lesz a dal. Igen, ez az Apu Vedd Meg hamarosan, előtte viszont a Pastel zenél, egy modernebb elektronikus hangulat felé fordulunk az óra elején, érkezik az Ecstasy itt a Megafonban.

Kedves Patimék, Valériák és Bonifácok, Isten éltesse önöket, névnapos rovatunk következik a kirakatban. A Fatime az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt. A Valéria a latin Valérius férfi névnői párja, erős, egészséges. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jó sorsot ígérőt jelent. Kedves ünnepeltek, születésnaposok és névnaposok, Isten éltesse önöket, a következő megaslágermos szóljon az ünnepelteknek.

a megaslágerek között filmajánló rovat a kirakatban, benne pedig Jason Momoa és Jack Black filmje, egy Minecraft film. Lépjenek be a Minecraft világába, ahol a kreativitás a minimum annak, aki életben akar maradni. Négyen vannak. Az egyikük a 80-as években volt nagy videójátékos, a másik mobil állatkertet üzemeltet, vagyis egy lámát fuvaroz ide-oda az autóján, egy testvérpár, egy fiatal nő és egy iskolás kisöcsi meg most költözött a városba, és még nem tudja, hogy merre mennyi. Aztán úgy alakult, hogy egy titokzatos átjáron keresztül mindannyian átzuhannak egy izgalmas, kiismerhetetlen és nagyon furcsa másik világba, ahol minden kockákból épül, és csak a képzelet szab neki határt. Ha haza akarnak jutni, akkor rá kell jönniük, hogy mi hogyan működik ezen a helyen. Ennek érdekében pedig hosszú vándorútra kell indulniuk Steve a régóta a kocka világban élő tapasztalt építőmester vezetésével. Hogyha szerettek Minecraftozni, akkor érdemes megnézni a filmet is Jason Momoával és Jack Blackkel.

0: kisvilága mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém a
8: az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
13: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km

0: téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Építkezik! Felújít! Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
1: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
0: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyekiautóház.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 13 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak. Fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített. A hazai házi sertés állományban megjelent afrikai sertéspestis miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a szektor szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a kórokozót házi sertésekben. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban igazolta a fertőzést. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Óriási kiterjedésű agyaglerakódás lehet a Mars azon területén, ahol az európai marsjáró éveken belül leszállhat, írja 24.hu. Egy új tanulmány szerint ezeket a képződményeket hatalmas víztömeg alakíthatta ki, így akár az egykori marsi életnyomait is megőrizhette. Az Európai űrügynökség járműve várhatóan 2028-ban indulhat útnak, és 2030-ban landolhat a vörös bolygó felszínén. Az eszközt egy fúróval is felszerelik, amely segítségével akár 2 méteres mélységből származó mintákat is képes lesz szerezni és megvizsgálni. Meggyűlt a baja a ruhájával Jennifer Lopeznek egy friss film bemutatón. Az énekes színésznő a napokban New Yorkban állt a vörös szőnyegre, legújabb romantikus vígjátékának premierjén, amikor mélyen dekoltált öltözéket cserben hagyta őt. Szerencsére mindez már a távozáskor történt, de a figyelmes fotósok így is megörökítették, ahogy már csak a kezeivel tudta tartani a felső részt. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
7: Időjárás.
6: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az

0: autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Nagyon szép péntek délutánt kívánok mindenkinek, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál, most pedig egy igazi globális együttműködés következik, amely két kontinens hangzását hozza össze egyetlen dalban. A My Universe egy 2021-ben megjelent sláger, amely a brit alternatív pop-rock egyik legnagyobb nevét, a Coldplay zenéjét ötvözi, a dél-koreai popkultúra világsztárjaival, a BTS formációval. A dal különlegessége, hogy a szeretet és az összetartozás témáját univerzális határokat átlépő üzenetté emeli, miközben egy lendületes stadion hangulatú produkciót hoz létre. Érkezik tehát a Coldplay és a BTS közös kollaborációja, ez nem más, mint a My Universe itt a Megafonban.

a megaslágerek között könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig James Hollis könyve, az élet második fele, úta, kiteljesedés felé. Valamikor 40 és 60 éves kor között bekövetkezik egy lélektani perspektívaváltás azáltal, hogy végig tekintünk addigi életünkön, számot vetünk eredményeinkkel és kudarcainkkal. James Hollis, jungiánus pszichoanalitikus úgy gondolja, hogy ilyenkor kezdődik az élet második fele, amely számos új lehetőségeket tartogat. Hollis könyvében felteszi mindazokat a fontos kérdéseket, amelyeket megválaszolva világosabb fejjel, érettebb pszichével folytathatjuk és tehetjük teljesebbé az életünket. James Hollis amerikai pszichoanalitikus, számos nagy sikerű könyv szerzője, könyveit szakemberek és a pszichológia iránt érdeklődők egyaránt szívesen olvassák, magyarul az, ami igazán fontos, a tudatosabb élet felé, valamint az Édenterv, avagy a Varázslatos másik című művei jelentek meg, most pedig érdemes beszerezni az élet második felét.

jobbnál jobb filmekkel várnak mindenkit a hazai mozik. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. A Balassa Gyarmati Madách Filmszínház mai ajánlatával megyünk tovább. Megnézhetik 2-től és 6-tól az Univerzum védelmezőit. 2-től vetítik a Dávidot, 2-től és 4-től a Marsupilámit. Horrorra akadva 3:30-tól, 4:30-tól és 7-től. 4-től Silent Hill visszatérés, 4:30-től és 4:40-től Backrooms, hátsó szobák. 3:45-kor 3D-ben megnézhetik a Mandalóri és Grogu című filmet, Mohács Világok harca egy dokumentumfilm 6-tól. Este 8-kor vetítik a Birka krimit és a Dermesztő kort, végül pedig Vadász idény a második rész 8:30-tól. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrij Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előrelépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. A hazai házi sertés állományban megjelent afrikai sertéspestis miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a szektor szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a kórokozót házi sertésekbe. Felidézte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban igazolta a fertőzést. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Áprilisban tovább emelkedtek az ebédárak Szlovákiában. Az Új Szó nevű internetes lap beszámolója szerint míg márciusban egy átlagos ebéd közel 9 euróba került, áprilisra ez az összeg 9 euró 22 centre nőtt. A legdrágább ebédek továbbra is Kassa megyében vannak, ahol az átlagos fogyasztás elérte csaknem 10 eurót. Ezzel szemben a legolcsóbbnak Trencsén megye számít, ahol egy ebéd átlagosan mindössze 7 euróba kerül. Az adatokból az is kiderült, ismét nőtt a különbség a menük ára és az étkezési hozzájárulás összege között. Meggyűlt a baja a ruhájával Jennifer Lopeznek egy friss film bemutatón. Az énekes színésznő a napokban New Yorkban állt a vörös szőnyegre legújabb romantikus vígjátékának premierjén, amikor mélyen dekoltált öltözéket cserben hagyta őt. Szerencsére mindez már a távozáskor történt, de a figyelmes fotósok így is megörökítették, ahogy már csak a kezeivel tudta tartani a felső részt.
6: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
5: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul.

0: műsor, amiben minden benne van. Réde Irenivel.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Réde Ireni a mikrofonnál. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Most pedig egy friss, könnyed pop, hip-hop hangulatú nemzetközi slágerrel kezdjük az órát, amely gyorsan rátalált a közönség kedvenc lejátszási listáira. A Dead Girl egy 2023-ban felkapott laza groove-okra épülő szám, amely a nosztalgikus hangulatot modern, táncolható pop-rap elemekkel ötvözi. Az előadó pedig nem más, mint Paul Russell, az utóbbi években vált ismerté azzal, hogy játékos, fülbemászó dalokkal és karakteres előadás módjával építi fel a saját stílusát, amelyben a rap és a dallamos ének határai gyakran elmosódnak. Itt az ideje egy kis jó hangulatnak, érkezik tehát a Megafonban Paul Russell és a Dead Girl.

A megaslágerek között életmód rovat a kirakatban, stresszes világban élünk. Szinte minden egyes nap történik valami olyasmi, ami miatt idegeskednünk kell. Azonban a folyamatos stressz nagyon negatívan hat az egészségre. Nem csak az érzelmeinkre és a mentális egészségünkre hat, hanem fizikailag is megbetegít. Most jöjjön néhány ötlet, amely nagyon hasznos lehet a stressz kezelésében és annak csökkentésében. Megkülönböztetünk fizikai és érzelmi tüneteket. Ilyen tünet lehet a harag, a félelem, az aggodalom, a szomorúság vagy a zsibbadás, az étvágy, az energia, a vágyak, az érdeklődési körök változásai, az alvási nehézségek, a koncentrációs és döntéshozatali nehézségek. A tünetek között szerepelhetnek a fizikai reakciók, például a fejfájás, a testfájdalom, a gyomor problémák, illetve a bőrkiütések is. Az étrend is meghatározza, hogy milyen mentális egészségnek örvendünk. A bél egészségének javítása fokozza az általános egészséget és a hangulatot, a hagyományos étolaj káros hatással van az egészségre, használjunk helyette olívaolajat, amely remek alternatíva, viszont ebben sütni nem lehet, ugyanis magas hőfokon nem lehet használni. Hamarosan folytatjuk tovább, előtte zene.

Folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban, hogyan csökkenthetjük a stresszt. A kávé lehet, hogy pillanatnyilag megnyugtat, de hosszú távon semmiképpen sem tesz nekünk jót, sőt még növeli is a stressz szintet. Helyettesíthetjük gyógyteákkal, például nagyon hatékony stressz csökkentő az ánis, a kamilla vagy a citromfű. A mély légzés technika fiziológiai választ vált ki a szervezetben, így módon csökkenti a vérnyomást, stabilizálja a pulzusszámot, több oxigén szabadul fel a szervezetben. A zene, a muzsika is megnyugtat és csodákat tehet a stressz kezelésében. Hallgassunk zenét, amikor csak tudunk, például edzés, főzés, utazás vagy éppen takarítás közben. A rendszeres testmozgásnak szintén kulcs szerepe van a stressz csökkentésében és megszüntetésében, javítja a hangulatot és jótékonyan hat a fizikai egészségre. A stresszt azzal is csökkenthetjük, ha minden nap szánunk magunkra egy kevés időt. Azaz nem csak mindig dolgozunk, hanem esténként kicsit elvonulunk és pihenünk. Ez lehet egy kárnyi forró vízben történő pihenés, vagy belemerülés egy izgalmas könyvbe. Higgyék el, nagyon sokat számítanak ezek a kis apró esti rituálék. És nagyon fontos, hogy egészségesen étkezzünk, mozogjunk rendszeresen, és ha tehetünk, aludjunk sokat.

0: hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém a
8: az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárca vezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
2: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
10: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
13: Nagyot szól.
0: Egy igazi klub himnusszal kezdjük az órát, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat. Következik a 90-es évek végéről a Don't Call Me Baby című dal. 1999-ben jelent meg pontosan ez a nemzetközi táncsláger, amely pillanatok alatt meghódította a klubokat és a rádiókat egyaránt. A dal lendületes house alapokra épül, fülbemászó vokállal és egy olyan refrénnel, amely azonnal beég mindenki fülébe. Következik tehát a Don't Call Me Baby című megaslágerükkel a Madison Avenue itt a Megafonban.

van, benne pedig Cuneóban járunk, Baruló vidéken, a Piemonti Cuneóról valószínűleg sokan még sosem hallottak. Ennek ellenére 2024-ben az év alpesi városa címet is megkapta. A francia-olasz Alpok középpontjában az Alta Via del Sale magashegyi katonai úton való kerékpározás állt. A 2000 méteres magasságba való feljutás kiinduló pontja Cuneó. A 2020-as pusztító viharok óta a Rivierára vezető út le volt zárva, valószínűleg 2024 májusáig. A régi Tenda vasút, más néven a Csodák vasútja, még mindig Cuneótól Ventimigliáig vagy Nizzáig közlekedik. Egy 8 km hosszú alagút keresztezi a tengeri Alpok főgerincét. Az összesen mintegy 100 alagút és a több mint 1000 méteres szintkülönbség leküzdésével ez az egyik legszebb útvonal az Alpokon keresztül. Cuneó vonattal 2 óra alatt érhető el Torinóból vagy Milánóból. A természetvédelmi park Piemont másik ismeretlen szépsége, Cuneó jelentése ék, a város egy dombon fekszik, és ez a domb éket képez 2 folyó között. Csodálatos a város, érdemes megnézni.

utazunk tovább gondolatban, jön a nagyvilág rovat a kirakatban, benne pedig egy piemonti város, Baroló, amely a borairól híres. Baroló Cuneo megyében van, Piemontban, 50 kilométerre Torinótól és csak 4 kilométerre Cuneótól. A város nem túl nagy, mindössze 5,6 négyzetkilométer. Természetesen van bormúzeum a városban, és gasztronómiai fesztivált is rendeznek, de van irodalmi és zenei fesztivál is itt. A Baroló bort a Nebbiolo szőlőből készítik északon, és egyike az ország legjobb borainak. Készítik Barolóban, illetve Castiglione Falettóban is. Meszes vagy agyagföldekben terem meg a dombok lejtőin. Régebben nagyon sok csersav volt benne, ezért legalább 10 évig kellett erjeszteni, ma már csak 5-ig. Ez azért van, mert ma már tölgyfahordóban vannak a borok. Sokak szerint ettől túl tölgyes lett az íze, mások szerint viszont pont így jó. Ennyit tehát Barolóról, gyönyörű a hely, érdemes ezt is megnézni.

0: Péntek délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, Rédei Jenit hallották, remélem, hogy jól érezték magukat a héten. Jövő héten is várom önöket hétfőn 10 órától, addig is nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, ez volt a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
10: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
10: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
10: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
10: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
10: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
11: Tessék, CH Klíma.
12: CH Klíma.
11: Igen, CH Klíma.
12: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
2: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!

0: Ad Kóvári út 14. nyekiautoház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: 16 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, derül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint a folyamat befektetés a békébe, a stabilitásba, a biztonságba és a gazdasági jólétbe, ezért a térséget az Unió egyik legfontosabb geopolitikai prioritásának tekinti. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen kedvező alkalom kínálkozik a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, a nap második felében több helyen kialakulhat záporzivatar. A legmelegebb órákban 25-26 Celsius fokot mérhetünk.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
3: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
0: Közlekedés.
1: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében. Mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
9: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.

0: Debrecen, Balassagyarmat és Ipolyság ezer szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak, ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek.
1: Közlekedés.
0: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Bátony Terenye térségében, mozgó trafipaxra lehet számítani az M2-es gyorsforgalmi úton, ne hajtsanak gyorsan.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízz ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én, a mikrofonnál Györfi Betta.

0: hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Zahar Pált Ipolyság polgármesterét hallják.
1: Akkor 3 évvel ezelőtt szerződés aláírásával nem elkezdődött valami, hanem a meglévő, működő partnerségeket helyeztük magasabb szintre. Ma már ezeknek kézzelfogható eredményei vannak, hisz a két város 1000 szállal kötődik egymáshoz. Elég csak megemlíteni a könyvtárainkat, iskoláinkat, kulturális életet, de ezen túlmutatóan látni kell azt, ami talán a legfontosabb mindközül, hogy hiába szakították szét ezt a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták szétszakítani. Lehet békediktátumot aláírni, lehet térképeket, államhatárokat rátrajzolni, fegyveres erővel új rendet kikényszeríteni, a magyar emberből az összetartozás érzését nem lehet kiirtani.
0: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. Szabó Lászlót, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkárát hallják.
2: Kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok, és a drónok száma is több volt, mint a tavaly évben. Időben elkezdtük maga a szervezést, már decemberben, úgyhogy minden megyében sikerült egy ittfű koordinátor találni, aki felvállalja itt a koordinációs feladatokat. Ezek ebben az évben is megkapták ezek a koordinátorok a kis fűjelző birétákat, ilyen nagykörönt, nagyságú, piros színű lesz ebben az évben. Ugye megvan a saját kis táblázati rendszerünk, ahol ezeket rögzítjük. Pontosan hol keresték, mikor, hol találták, milyen kultúrában, mi az ivara, és hasonló adatokat gyűjtünk most folyamatosan. És hát a most már beindult ugye a szezon, az alföldön egy kicsit előbb lettek az őssupák nálunk, is kezdenek már.
0: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnest a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatónőjét hallják.
3: A címerekkel írt történelem című vándorkiállítás kiválóan illeszkedik múzeumunk történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez. Ez a helyszín méltó otthona ennek a tárlatnak, hiszen múzeumunk alapítója Felsőgyőri Nagy Iván, akinek idén ünnepeljük 202. évfordulóját a születésének, életművének tekintélyes részét teszik ki a címertani kutatások. Főműve a 13 kötetes Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal az 1000 éves magyar múlt nemesi családainak és címereinek első enciklopédikus jellegű feldolgozása. Bár Nagy Iván heraldikai munkássága és Pécsi L. Dániel címer kiállítása a magyar címertan két merőben eltérő korszakát és módszertanát képviseli, alapvető céljuk azonos. A magyar nemzeti identitás és a múlt megőrzése a heraldika eszközeivel.
0: A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, terül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedés.

0: lépések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak, fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagy Lócz belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém az erő!
7: Az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
9: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy Graham Baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: 19 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
15: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat.

0: sertés állományban megjelent afrikai sertéspestis miatt egyeztetésre hívta hétfő délutára a szektor szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a kórokozót házi sertésekben. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban igazolta a fertőzést. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Óriási kiterjedésű agyaglerakódás lehet a Mars azon területén, ahol az európai marsjáró éveken belül leszállhat, írja 24.hu. Egy új tanulmány szerint ezeket a képződményeket hatalmas víztömeg alakíthatta ki, így akár az egykori marsi élet nyomait is megőrizhette. Az Európai űrügynökség járműve várhatóan 2028-ban indulhat útnak, és 2030-ban landolhat a vörös bolygó felszínén. Az eszközt egy fúróval is felszerelik, amely segítségével akár 2 méteres mélységből származó mintákat is képes lesz szerezni és megvizsgálni. Meggyűlt a baja a ruhájával Jennifer Lopeznek egy friss film bemutatón. Az énekes színésznő a napokban New Yorkban állt a vörös szőnyegre, legújabb romantikus vígjátékának premierjén, amikor mélyen dekoltált öltözéket cserben hagyta őt. Szerencsére mindez már a távozáskor történt, de a figyelmes fotósok így is megörökítették, ahogy már csak a kezeivel tudta tartani a felső részt. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagylóc belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

got nothing.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, derül

0: Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Az Európai Unió számára a bővítés már nem pusztán politikai lehetőség, hanem geostratégiai szükségszerűség, ezért az EU továbbra is elkötelezett Szerbia és a Nyugat-Balkán európai integrációja mellett, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint a folyamat befektetés a békébe, a stabilitásba, a biztonságba és a gazdasági jólétbe, ezért a térséget az Unió egyik legfontosabb geopolitikai prioritásának tekinti. Hozzátette, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen kedvező alkalom kínálkozik a csatlakozási tárgyalások felgyorsítására.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagy Lócz belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.
2: Megaparti. Hol elhiszed?

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrij Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárca vezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. A hazai házi sertés állományban megjelent afrikai sertéspestis miatt egyeztetésre hívta hétfő délutára a szektor szereplőit az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a kórokozót házi sertésekbe. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaságban igazolta a fertőzést. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A hatóság a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására kéri. Áprilisban tovább emelkedtek az ebédárak Szlovákiában. Az Új Szó nevű internetes lap beszámolója szerint még márciusban egy átlagos ebéd közel 9 euróba került, áprilisra ez az összeg 9,22 euró

0: megtartani a felső részt.
1: Közlekedés.
0: Északai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagy Lócz belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most
2: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.
2: Megaparti.

0: a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 5-én a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Balassagyarmat polgármestere a felvidéki Ipolyságon, Ipolyság első embere pedig Balassagyarmaton tartott beszédet a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A felvidéki városvezető a Palóc Múzeum előtti országzászlónál a két város közötti 2023-as együttműködési megállapodás aláírását felidézve elmondta, 3 éve a már meglévő működő partnerséget helyezték magasabb szintre. Zahar Pál kifejtette, ma már ennek kézzelfogható eredményei vannak, hiszen Balassagyarmat és Ipolyság 1000 szállal kötődik egymáshoz. Példaként említette az intézményi és kulturális kapcsolódást, valamint azt, hogy hiába szakították szét a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták elvágni. Zahar Pált Ipolyság polgármesterét hallják.
4: Akkor 3 évvel ezelőtt szerződés aláírásával nem elkezdődött valami, hanem a meglévő, működő partnerségeket helyeztük magasabb szintre. Ma már ezeknek kézzelfogható eredményei vannak, hisz a két város 1000 szállal kötődik egymáshoz. Elég csak megemlíteni a könyvtárainkat, iskoláinkat, kulturális életet, de ezen túlmutatóan látni kell azt, ami talán a legfontosabb mindközül, hogy hiába szakították szét ezt a régiót 106 évvel ezelőtt, a legszorosabbat, az emberi kapcsolatokat nem tudták szétszakítani. Lehet békediktátumot aláírni, lehet térképeket, államhatárokat rátrajzolni, fegyveres erővel új rendet kikényszeríteni, a magyar emberből az összetartozás érzését nem lehet kiirtani.
3: Az Országos Magyar Vadászati Védegylet drónszakbizottságának javaslatára idén is elkezdődött a gidamentési akció. A kezdeményezés a tavalyihoz hasonlóan a vadgazdálkodók és a földhasználók együttműködésével valósul meg. Szabó László, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkára a Megafon reggeli műsorában elmondta, döntően az első kaszálások alkalmával hőkamerás drón segítségével derítik fel az adott területet, és az ott megtalált őzgidákat a vadászok biztonságba helyezik, a már kialakult jó gyakorlat szerint. Hozzátette, a korábbi mentésekből tanulva az idei akciót már decemberben elkezdték szervezni, így még több gazdával és drónpilótával tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a most zajló mezőgazdasági munkák során minél kevesebb őzgida pusztuljon el. Szabó Lászlót, a Magyar Vadászkamara Nógrád vármegyei titkárát hallják.
5: Kicsit könnyebb volt, mint a tavalyi év kezdete, hiszen a tapasztalatok, a

0: a most már beindult ugye a szezon, az Alföldön egy kicsit előbb lettek az őssufák nálunk, is kezdenek már.
1: Új kiállítás várja az érdeklődőket Balassagyarmaton a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumában. A Nemzeti Összetartozás napján megnyílt tárlat Pécsi L. Dániel jelképművész életmű kiállítása, amely számos címert mutat be. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnes az intézmény igazgatója megnyitón arra hívta fel a figyelmet, a bemutatott anyag kiválóan illeszkedik a múzeum történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez, mivel az alapító Nagy Iván is sokat kutatott ebben a témában. Dr. Limbacherné, dr. Lengyel Ágnest a Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatónőjét hallják.
2: A címerekkel írt történelem című vándorkiállítás kiválóan illeszkedik múzeumunk történetiségéhez, tematikájához és küldetéséhez. Ez a helyszín méltó otthona ennek a tárlatnak, hiszen múzeumunk alapítója Felső Győri Nagy Iván, akinek idén ünnepeljük 202. évfordulóját a születésének, életművének tekintélyes részét teszik ki a címertani kutatások. Főműve a 13 kötetes Magyarország családai címerekkel és nemzékrendi táblákkal az ezeréves magyar múlt nemesi családainak és címereinek első enciklopédikus jellegű feldolgozása. Bár Nagy Iván heraldikai munkássága és Pécsi L. Dániel címer kiállítása a magyar címertan két merőben eltérő korszakát és módszertanát képviseli, alapvető céljuk azonos. A magyar nemzeti identitás és a múlt megőrzése a heraldika eszközeivel.
1: A Samsung Gödi gyárának zajkibocsátása több mérési ponton is meghaladhatja a megengedett határértéket, derül ki abból az akkreditált zajmérési jegyzőkönyvből, amelyre hivatkozva Kammerer Zoltán polgármester az illetékes minisztériumhoz és a Pest vármegyei kormányhivatalhoz fordult. A városvezető közösségi oldalán számolt be arról, hogy a friss mérések szerint Göd több pontján is a jogszabályban meghatározott szint feletti zajterhelést tapasztaltak. Kammerer Zoltán közölte, az önkormányzat csak a mérések elvégzésére jogosult, a zajcsökkentés célzó intézkedések nem tartoznak a hatáskörébe. A polgármester ezért megkereste Gajdos László élő környezetért felelős minisztert, valamint a kormányhivatalt, hogy mielőbb hatékony lépések történhessenek a lakók nyugalma érdekében. Bejegyzésében jelezte, hogy a jegyzőkönyvek és a szerveknek küldött levelek nyilvánosan is elérhetők. Vádat emelt a Dunakeszi járási ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt folyamatosan veszekedéseket provokált. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy ilyen szituációban a felesége fejéhez pisztolyt szorított, aminek a kislány szem- és fültanúja volt. 2024 áprilisában a férfi a kiskorú jelenlétében bántalmazta nőt, majd az otthonukból menekülni próbáló feleségét visszahúzta és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy újabb konfliktus során elővette a 75 cm-es kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie. A budakalászi 100 kilométeres országos bajnokság után most Balatonfüreden egy 12 órás megmérettetésen is aranyérmet szerzett Túrós Izabella. A Salgótarjáni Atlétikai Klub ultrafutója a 10 női induló közül bizonyult a legjobbnak. Fél nap alatt 129,422 ezret kilométert teljesített.
3: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagylóc belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
4: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Felülvizsgálják a közintézményekbe vagy magánszemélyekhez kikölcsönzött múzeumi kincsek helyzetét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt írta, hogy minden érintett intézménytől bekérték azoknak a műtárgyaknak a listáját, amelyek nem közgyűjteményekben találhatók. A bejelentés szerint a vizsgálat célja annak feltárása, hogy az elmúlt időszakban milyen módon és milyen szerződésekkel kerültek ki egyes alkotások a tárlatokból. A tárcavezető hozzátette, világossá vált, hogy az előző kormány politikusai úgy álltak a magyar nemzeti örökséghez, mintha egy plázában válogatnának a számukra tetsző dekorációs tárgyak között. Kitért arra is, hogy előfordultak szóbeli kérések alapján kiadott határozatok és különböző helyekre kiszórt műtárgyak. Ezért a tárca most teljes képet szeretne kapni arról, hova kerültek ezek az értékek. Ukrajna és Magyarország új fejezetet nyit kapcsolataiban, amely a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapul, jelentette ki az ukrán külügyminiszter a közösségi oldalán. Andrii Sibiha megköszönte a soros EU elnökség vezető szerepét Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előmozdításában, valamint az Európai Unió valamennyi tagállamának, az Európai Bizottságnak és az intézményeknek a rendíthetetlen támogatást. Magyarországgal kapcsolatban a tárcavezető úgy fogalmazott, nagyra értékeli a konstruktív hozzáállást. Szavai szerint Kijev előre lépett a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportjának megnyitásával, ami a magyar vétó feloldásának köszönhető. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsod-Apa-Üzemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. A tavalyihoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusétak kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett. Nemrég a különválásáról beszélt Shakira. Az énekesnő még 2022-ben szakított Gerard Piquével, feltehetően a focista hűtlensége miatt. 4 év távlatából elárulta, igazán a gyerekei voltak azok, akik tartották benne a lelket, és ez mind a mai napig így van. Úgy véli, az anyaság erőssé tesz.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, Dunakeszin a Rév utcában és Nagy Lócz belterületén is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon. Nagyot szól.

0: és napjaink meg a slágerei.
1: Te ott leszel

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 6-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
3: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmások valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból deépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1 millió 400 ezer hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelő pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgótarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntője. A Kecskés József strandarénában a középiskolások a hétvégén, míg a negyedik korcsoportosok hétfőn és kedden lépnek pályára. Összesen 10 fiú és 10 lány csapat vesz részt a döntőben, Nógrád vármegyei induló azonban nincs.
3: A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt 3 képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, vagy képmásuk valótlan környezetben való bemutatására irányul. Hozzátette, a törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi város központjait és épülethomlokzatait óriás hálókkal borítsák be. Emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit is. Magyarországon naponta 11-13 futballpályányi, azaz akár 10 hektárnyi területet vonnak ki a természetes körforgásból beépítés vagy burkolás miatt. Miközben 1990 óta mintegy 1.400.000 hektárral, közel 22%-kal csökkent az ország mezőgazdasági területe. Hívták fel a figyelmet a klímakutatók legfrissebb közleményükben. Úgy fogalmaztak, a folyamat nem fenntartható, súlyos környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Ráadásul közvetlenül veszélyezteti az ország élelmezés biztonságát, valamint vízmegtartó képességét. Hozzátették, a talaj nem megújuló erőforrás. A lebetonozott területek akár évtizedekre elvesznek a természet és a mezőgazdaság számára. A beépítések ráadásul gyakran a legjobb minőségű termőtalajokat érintik. Új hajszínnel lepte meg rajongóit Selena Gomez. Az énekes színésznő a legutóbbi posztjában a Gyilkos a házban következő évadának forgatásáról jelentkezett be, ahol többek között Steve Martinnal és Martin Shorttal látható. Követőit azonban teljesen lenyűgözte a frizurája. Selena ezúttal rézvörös árnyalatú göndörhajjal mutatkozott. A kommentelők pedig nem győzték dicsérni, mennyire jól áll neki ez a stílus.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: Megafon, Megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Ma kezdődik és jövő keddig tart Salgó-Tarjánban a strandkézilabda diákolimpia országos döntő.